múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

a csoda! Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sportportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kaptál az életben olyan bátorítást, ami egy életen át elkísér?
2: Hát sokszor kaptam, sokszor nem kaptam.
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Amikor én fiatal kicsi kislány voltam, akkor mindig én a rádió gyerekkorusába jártam. És ott azért, hát ugye a sztárok között voltam már, tehát engem vittek Amerikába, Japánba, Európába. Akkor voltam 10-12 éves, 14-ig ott voltam. És akkor ott volt az a nagy, hogy mondjam, nagyon jól énekelsz, nagyon nem jó, ez így úgy. Szóval versenyezni kellett. Én már abban a korban megtanultam, hogy verseny van.
1: Mondtak mindenfélét, akkor ott is jót is, rosszat is mondtak?
2: Így van. Fúrás, faragás.
1: Tehát, hogy van, aki ki akar túrni, arra mondod?
2: Persze.
1: Tehát lehet, hogy valaki azért mondott, vagy mondatott rosszat, hogy...
2: Persze.
1: Erre nem is gondoltam.
2: Bizony, sok ilyen volt. Elég, hál' Istennek, úgy hozzászoktam, és nem izgat már annyira. Eleinte nagyon ki voltam borulva.
1: Hát,
2: sírtam, zokogtam. Az anyu édes volt, az én édesanyám, aki mindig mondta, hogy te vagy a legszebb, pedig nagyon csúnya kislány voltam szerintem. Még fogszabályzom is volt, ami azt jelentette abba a korba, hogy ilyen vas borzadályokat tettek a számba, tehát én egy fél évig, és folyt a nyálam mindenem.
1: De énekelni tudták? Jött a minden
2: betűzésben? Hát énekelni tudtam, de amikor felvettek ugye a rádió gyerekkorusába, ott az édesanyám rám szólt, hogy Magdika a felvételnél rám szólt, hogy ne énekelj jól, mert nem akarom, hogy ide járjál. De én oda akartam járni, úgyhogy fölvettek. Akkor utána is mindig mondta az édesanyám, hogy nem akarom, hogy énekesnő legyél, mert az nem egy szakma. Abból te hogy fogsz megélni, meg minden ilyesmit mondott.
1: Hát egy gyermek ez alapján, vagy egy fiatal felnőtt ez alapján hogy tudja eldönteni, hogy akkor most mit csináljak, hogy tényleg énekel? Hát úgy, az érzés hát döntött.
2: Abszolút, igen.
1: Hogy közben mit éreztél?
2: Igen.
1: Hogy jól érezted?
2: Nagyon éreztem azt, hogy nekem énekelni kell. Éreztem azt, hogy nekem énekelni kell.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kozma Orsi, énekesnő.
2: Több embertől kaptam bátorítást. Egyrészt a nagymamámtól. Ő volt az az ember, aki elindított a zene felé, a versek felé. Kicsit a színpad felé is, bár ő nem szerette volna, hogy művészpályára menjek, mert hogy az egy lánynak, egy nőnek ez egy nagyon nehéz feladat, és ő féltett ettől, hogy nem tudnék megbirkózni ezzel a feladattal. De hát aztán végül is valahogy a művészpálya felé keveredtem.
3: Birkózol, de hogyan bátorított? Miket mondott ő?
2: Igazából nem is mondott, hanem a tetteivel, a finom mozdulataival bátorított. Tehát a maga módja mondta, akkor ezt hallgasd meg, akkor ezt a verset ajánlom a figyelmedbe. Szóval ő így nagyon finoman próbált elegetni, ugyanakkor meg rengeteg kétség, meg szorongás volt benne, hogy mi van, hogyha elbukom.
3: Jut eszedbe, amikor valaki nagyon-nagyon le akart beszélni valamiről? Jaj, ne, Orsi, azt ne, csak azt.
2: Hát persze,
3: ne.
2: Az anyukám.
3: És miről?
2: Hát arról, hogy énekesnő legyek, hogy színésznő legyek. Tehát, hogy ugye én a nagymamámmal meg az anyukámmal nőttem fel, és hát két ellentétes pólus. Az egyik azt mondta, hogy ne csináld, a másik nem mondta, hogy ne csináljam, hanem finoman, szelíden támogatott, de nyilván nem akart anyukámmal ellenszegülni. Tehát én így két örlődő nő között nőttem fel.
3: És lehet, hogy tulajdonképpen az még szinte egy erőt is adott, hogy az egyik oldalon mondták, hogy nem, azt ne, azt ne, és hogy majd én azt tudom. Szerű érzés?
2: Hát volt bennem ilyen is, de hát mérleg vagyok, tehát nagyon-nagyon sokat mérlegelek, és nehogy tényleg jó volt, meg nyilván úgy járok fel a színpadra, hogy ide nekem az oroszlánt is, de utána, amikor lejövök a színpadról, nagyon-nagyon sokáig volt egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy azonnal elkezdtem agyalni, hogy mi volt rossz, mit kellett volna máshogy csinálnom, miért ezt csináltam, hogy jó, azért volt egy-két jó pillanatom is, de szóval ez ilyen már-már egy kicsit ilyen önbántó módon próbáltam magamat így kielemezni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: A bátorítás át tud billenni egy, ha nem jó kezeljük, akkor egy ilyen elhiszem, hogy én aztán tényleg olyan szuper vagyok.
3: De ezt gyermekkorban is megvizsgálhatjuk, hogy azt mondod, elhiszem, hogy én olyan vagyok, és az milyen jó, hogy kisgyermekként kaptál ilyet, hogy mondjuk gyerek vagy, pici gyerek, azt mondja édesapád mondjuk, hogy ez az, fiam, ez az. És akkor te elhiszed, hogy igen.
2: Nagy szükség van a gyerekeknek a bátorításra kiskorukban, ez tiszta sor. Sőt, én a saját kislányunkat is úgy nevelem, hogy próbálom őt biztatni, buzdítani, de mondom, a bátorítás nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát az, hogy biztatod valamire folyamatosan a gyereket, fölemeled egy szintre, elhiteted vele, hogy ez te vagy, és aztán amikor egy bizonyos élethelyzetbe belekerül, és ő megpróbál úgy reagálni, hogy engem arra bátorítottak, hogy, de közben az élethelyzet teljesen más, szóval nem akkor ilyen túl mély, meg túl
3: nyugodtan, de lehet, hogy akkor is pont amiatt a bátorítás miatt át tud lépni egy olyan akadályon, és nem, mondd, hogyha nem, amin egyébként mások nem tudnának átlépni, mert más nem hiszi el, de ő pedig érzi, aha, hogy apa is mondta, át tudunk menni, és tényleg át.
2: Igen, csak veszélyes játék, na? Hogy apa mondta, igen, de hogy és a valóságban meg tudja csinálni. Tehát azért ez nem játék, de ha már bátorítás, az abszolút bátorítás, amit pedig az igéből kapunk, tehát én keresztény már emberként.
3: A Bibliából,
2: úgy az írott igéből. És nekem van egy üzenet, az azért, hogy ne félj, csak higgy. Bátorít. És azt hiszem, hogy ennél nagyobb bátorítást nem nagyon lehet elképzelni. Ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: De akkor összességében hogy foglaljuk össze a te életedben kapott bátorításokat, hogy akkor mondtak ilyet is, olyat is, de
2: igen.
1: Semmilyen meghatározó bátorítás nem volt?
2: Hát...
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
1: Biztos emlékeznél rá hirtelen, hogyha lett volna, úgyhogy akkor...
2: Igen.
1: Lehet, hogy nem volt.
2: Mindig úgy csináltam a maga... Sőt, inkább azt mondanám, hogy azt mondták nekem, hogy te honnan tudod azt, hogy mit kell csinálni.
1: Na hát.
2: Ezt sokszor mondták nekem. Még amikor kint éltem Amerikába, mert ugye azért ott is éltem 15 évet New Yorkba, akkor a kinti barátnőim, akik fantasztikus emberek voltak, ők mondták, hogy Magdi, mondd meg, hogy honnan tudod, hogy ez jó vagy rossz. És akkor én mondtam, hogy nem tudom, én úgy érzem.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Most a Dés Andrés jut az eszembe, amikor ugye Dés Lászlónak a fia, kiváló zenész, ütőhangszeres barátomnak is mondhatom, ő volt az egyik azoknak, akik azt mondták, hogy foglalkozzak jazzzel, és bátorítottak, és mondták, hogy jól áll nekem, és hogy talán van ezen a úton is valami keresnivalom. De olyan igazi bátorító szó talán, tehát ilyen útravalót sajnos nem kaptam senkitől.
5: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Volt olyan, amiben egyáltalán nem bátorított téged senki, sőt, valamitől végleg elvette a kedved? Ez lehet gyermekkor, felnőttkor?
2: A gyermekkor egy kényes kérdés. Tehát
1: neked?
2: Abszolút, tehát ugye elvált szülők, tehát alkohol problémák, zaklatások, na, tehát zűrös a családi háttér.
3: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: És ott azért nálunk nem az volt a jellemző, hogy akkor Zsoltikát bíztatjuk, hogy ezt csinálja, azt csinálja, hanem hát ilyen túlélésre játszottunk. Tehát mi menekültünk, futottunk, voltam zűrök, családi és a többi.
1: Egy testvér?
2: Kettő testvérem, és ők is futottak, és jól futottunk így együtt.
1: Jól vannak egyébként ők is, tehát ti így hárman testvérek?
2: Persze, kimondottan jó.
1: És egymást például tudtátok bántorítani?
2: Hát egymásba kapaszkodunk sok dologban. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy jó testvérek vagyunk, bár a világ sodor bennünket, de tudjuk, hogy számíthatunk egymásra is. Azt hiszem, ez fontos.
1: Te például a gyermekeidet hogyan bátorítod?
4: Hát sokat dicsérem őket, bár azért a fejemre lett olvasva, hogy nagyok az elvárásaim.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Próbálok, jó, gondolom minden szülő ezt mondja, nem olyan lenni, mint az anyukám, meg a nagymamám, meg az apukám, akivel fiatalon már felnőtt fejjel találkoztam újra, és azóta elég jó kapcsolatot ápolunk, de ugye a szüleim elváltak, és gyerekkoromban nem apukámmal nőttem fel, de hát ő aztán végképp olyan elvárásokkal mindegyik gyereke felé, mi hatan vagyunk testvérek, féltestvérek, hogy tehát azért fel kellett kötni a gatyát a tesóimnak is, meg minden, de hát mindenki kiváló a családba, tehát tényleg kihozta magából a maximumot. Én arra bátorítom a gyerekeimet, és tényleg próbálom magamba elnyomni azt, hogy ne jöjjenek fel itt a szülők, nagyszülők elvárásai, hogy csak magukból hozzák ki azt, ami bennük van.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Koltai Róbert, színművész.
2: A humor az mindig ott volt a moccanásaiban apukámnak. Anyukám szemében meg mindig ott volt a ragyogás, az imádat. Hát apukám felé. De abból nekem is bőve jutott. Az, hogy valakinek van humorérzéke, és ezt jól tudja használni jó pillanatokban, az egy áldás, ha egy családfőről van szó, akinek szigorúnak is kellett lenni, hiszen nehéz kor volt az 50-es évek. Meg hát igazából, ha az én dátumom, a születési dátumomat nézzük, a 43, az meg katasztrofálisan nehéz volt, ismert okok miatt. És hogyha ennek ellenére a családi légkör olyan tudott lenni, hogy szeretettel, odafigyeléssel, keménységgel, ha kellett, és humorral föloldva a dolgokat, akkor azt lehet mondani, hogy nekem ez egy lottó ötös volt. A pályaválasztásom az úgy alakult, hogy én jelentkeztem a színművészeti főiskolára, ahova elsőre nem vettek fel. És azért elmentem kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára, és azt fél év hiány majdnem befejeztem. Már csak fél év hiányzott volna, de az utolsó fél év felsőfokú tanintézményekben háromból meg lehet bukni. Úgyhogy lehet utóvizsgázni. Sőt, a negyedik alkalom, már nem tudom, melyik volt a negyedik, de abból is meghúztak. És akkor azt hittem, mert nagyon ki volt borulva apukám, és akkor azt hittem, hogy világgá megyek, és azt mondta akkor, hogy na jó, gondolkoztam a dolgon, úgy döntöttem, hogy most elmész egy pár hónapra dolgozni, és aztán újból megpróbálhatod a színművészetit. Szóval édesapám mély átélő érzéssel és okosan arra biztatott, hogy ne adjam föl a színészetet.
0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

vannak utcák és közterek. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: én csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Mafia.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

kult. És a jelent kedvenc felvételei.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéjén. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a verkfilm.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

döntéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben felkerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára, majd második lépésben 2027. február 25-ön a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára.

0: súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja a leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. Szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen be jelentést. Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu

0: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, Natur Kozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az Extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentum típus válik elérhetővé. Novemberben kerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára. Majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedülálló. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekményt merik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak is

0: A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja a leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. A szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen bejelentést. Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes időig érkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
11: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kult. És a jelent kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit-olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai német Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszabúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba, 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárra járta körbe a Balatont. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vád 6 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott

0: A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz Racing City Group cégcsoport. A vevőjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. Vásárlásához szükséges bankgaranciát, jelentette be Facebook oldalán kedden Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mindez pedig azt jelenti, hogy az eddigi két vevőjelölt közül egyik sem lesz a Videóton tulajdonosa. Emiatt újabb pályázati kör kiírására lesz szükség a csapat értékesítéséhez. Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes időig érkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: utcák és közterek.
1: Nem következik.
2: Ó, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
1: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben felkerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára. Majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedülálló. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja a leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. Szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen be jelentést. Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között lehet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet.

0: ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
3: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
8: A fel a napom szomorúság, aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Lépés Rádió.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Németh Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszavúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba, 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárra járta körbe a Balatont. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz Racing City Group cégcsoport. A vevőjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. Vásárlásához szükséges bankgaranciát, jelentette be Facebook oldalán kedden Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mindez pedig azt jelenti, hogy az eddigi 2 vevőjelölt közül egyik sem lesz a Videóton tulajdonosa. Emiatt újabb pályázati kör kiírására lesz szükség a csapat értékesítéséhez. A derült napos száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeret...

0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
1: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
2: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
1: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
2: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
2: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: A reklám után
5: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
4: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
7: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Ráhel Klub. Mi emberek uraljuk a Földet. Sokszor beszélünk erről, és szeretjük azt hinni, hogy ez így is van. De hát itt vannak az állatok, itt vannak a növények. És bizony, vannak olyan emberek, akik jobban szeretik az állatokat, mint az embertársaikat, mert azt mondják, hogy a kutya az ember legjobb barátja. Vagy azt mondják, hogy az ő kis cicája az olyan, de olyan okos, hogy éppen hogy csak meg nem szólal. Nos, az biztos, hogy nagyon sokan szeretik, nagyon sokan szeretjük az állatokat. Hiszen én magam is az állatokat szeretők közé sorolom magam teljes joggal. A Ráhel Segítséget Szervező Alapítvány tagjai, önkéntesei sokszor segítenek állatokon is. Bizony előfordul, hogy egy idősebb hölgy vagy úr már nem tudja a kiskutyáját, kis cicáját megfelelően gondozni, és bizony mi kerestünk annak a házi kedvencnek új otthont. Méghozzá olyan kedves otthont, ahol jobban bántak vele, mint az előző helyen. A mai Ráhel Klubban állatokkal fogunk foglalkozni. Először is hősi állatokkal. Bizony, bizony. Az állatok van úgy, hogy az emberek mellett harcolnak, és van úgy, hogy akár meg is mentik az emberek életét. Nem sokára ilyen hősi állatokat mutatunk be nektek. És ez is jó bizonyság arról, hogy állati barátainkat meg kell becsülni, tisztelni kell, és segíteni kell őket a mindennapokban. Hogy együtt a Földön még jobban, még nagyszerűbben éljünk, mint eddig. Most hallgatunk egy kis zenét, aztán találkozunk a hősi állatokkal.

Szeretnék nektek mesélni először is egy hősi medvéről. Nos, medvét már mindannyian láttunk az állatkertben, és tudjuk jól, hogy a medvék nagyon-nagyon régóta részei a világ ökoszisztémájának. Igazából 8 fő fajtája van a medvéknek, és olyannyira nagyszerűen elterjedtek az egész világon, hogy a sarkvidéki jégtől a trópusi erdőkig ott élnek nagyon sok helyen. Hát a legismertebb fajtája igazából a medvének a barna medve, ez Magyarországon is van, de például ott van a grizzly, aztán ott van a jeges medve, az amerikai fekete medve, az örvös, az ajakos, a maláj, a pápaszemes, és persze ott van mindenki kedvence, a panda maci is, az óriás panda. Nos, nem mindegy, hogy melyik az a medvefaj, amely hőssé vált. Néha látni képeket az internet világában arról, hogy jeges medvét etetnek sarkvidéki kutatók, és láthatólag jól érzi magát az a jeges medve az emberek világában, és rendszeresen oda jár némi elemózsiáért, vagy egyszerűen csak azért, hogy játszon a szánhúzó kutyákkal. Aztán van az amerikai fekete medve, vagy baribál, Észak-Amerika legelterjedtebb medvéje, aminek ugye a neve is az, hogy fekete medve, általában fekete vagy nagyon sötét barna a szőrzete. Aztán a jellegzetes fehér félholddal a mellkasán az úgynevezett örvös medve, ami Ázsiában honos. A hosszú karmokkal és a termeszek elfogyasztására specializálódott szájjal rendelkező úgynevezett ajakos medve, ami Indiában elterjedt, vagy a maláj medve, a pápa szemes medve, Dél-Amerika, illetve az ázsiai trópusi esőerdők lakói ezek. És persze a szinte csak kizárólag Kínában élő óriás panda. Nos, sokfajta medve van, és a medvék többsége mindenevő, tehát az étrendjük a fajtól és az élőhelytől függően jelentősen eltérhet. De hogyha arról beszélünk, hogy milyen hősi állatok vannak, amelyek embereknek az életét megkönnyítették, vagy embereknek az életét megmentették, akkor nagyon valószínű, hogy nem medvére gondolunk, hanem mondjuk gondolunk egy kutyára, amelyik kihúzza a bajba jutott gyermeket akár a sebes áró folyóvízből, vagy kimenti a gyermeket, vagy felnőtt embert, kihúzza akár élete kockáztatásával is a tüzet fokott házból. De valahogy a medve az egy vadállat a mi szemünkben, és nem gondolunk arra, hogy emberi életeket menthet, és nem gondolunk arra, hogy nagyon sokan hálásak lehetnek egy medvének. Pedig bizony volt ilyen. 1941-ben a szovjet gulágból a gulág az büntetőtábort jelent. Nagyon sokszor a sztálini kommunizmus idején az állam, illetve még inkább Sztálin és a barátai ellenségeit ilyen gyűjtőtáborokba, büntetőtáborokba vitték, tehát ez a gulág. Tehát a szovjet gulágból kiszabadultak lengyel katonák. És ezek a lengyel katonák, ezek déli irányban próbálták elhagyni ezt a területet, olyannyira, hogy Palesztina felé mentek, tehát nem Lengyelország felé, és amikor eljutottak a szír területig, akkor egy kurd fiatal pásztorfiúval találkoztak. A kurdok többek között a mai Szíria területén élnek, és valóban még ma is nagyon sok pásztor van közöttük, hát az 1940-es években pedig még inkább, és ennek a pásztorfiúnak volt egy kis medvebocsa. Ezt a medvebocsot ez a pásztorfiú találta, és próbálta életben tartani ételmaradékokkal. De hát ez nem igazán sikerült, hiszen ő maga is éhezett. És amikor találkozott a lengyel katonákkal, akkor a lengyel katonák némi apró pénzért és néhány konzervért cserébe megvették ezt a medvebocsot,
ettől a szír pásztor fiútól. És elvitték magukkal, mint egyfajta házi kedvencet. És a lengyel katonák legyalogoltak egészen Egyiptomig. Elnevezték a kis medvebocsot Wojteknek. Wojtek 1942-ben elkezdett segíteni a lengyel katona barátainak. A lengyelek ételnek azt adták a kis medvebocsnak, ami nekik volt. És hogyha a lengyel katonák szereztek egy kis italt, mondjuk sört, akkor sörre is megitatták. Sőt, mivel nagyon szerettek cigizni, ezért cigarettára is rákapatták. Tehát a kis medvebocs elkezdett dohányozni. Mindjárt folytatjuk a történetet, de először zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

mai Ráhel Klubban hősi állatokkal foglalkozunk, és az előző részben a különböző medvefajtákat kezdtem el sorolni, és utána pedig elkezdtem mesélni egy történetet, egy valós történetet, ami ugye úgy kezdődött, hogy 1941-ben a szovjet gulágból kiszabadult lengyel katonák egységbe formálódtak, és Palesztina felé vették az irányt, és a szíriai területen ugye találkoztak egy fiatal pásztorfiúval, akitől megvettek némi pénzért és néhány konzervért cserébe egy medvebocsot, és a kurd fiú, tehát ez a szíriai kurd fiú odaadta nekik a medvebocsot, Vojteknek nevezték el a lengyel katonák, és ők gyaloltak még délebre egészen Egyiptomig, és mindeközben ugye etették a kis medvebocsot, aki közöttük nőtt föl. És a sört is megkedvelte, és bizony-bizony még cigarettával is megkínálták, és olykor dohányzott is velük együtt. A medve hálás volt azért, hogy így szeretik és így foglalkoznak vele, és 1944 elején több csatában a lengyeleknek az oldalán harcolt a nácik ellen. Ez az egész nem egy kitalált történet, hanem nagyon is valós történet. Például Monte Cassinónál 20-25 kilós lövegeket, illetve egyéb más hadi eszközöket tettek hatalmas hátizsákban a hátára, és az ezeket szállította. És amikor a lengyel katonák a csatába mentek a németek ellen, akkor pontosan tudta, hogy melyik oldalon áll, tehát a lengyel barátait védte a németek ellen. A németek pedig rettegtek ettől a medvétől, hát nem csodálom. Egy hatalmas állat hirtelen rájuk támad, marcangolja őket, és borzasztó hangon ordít. Hát természetes, hogy nagyon megijedtek. Nos, a második világháborúnak egyik érdekessége volt ez a Vojtek nevű lengyel medve, aki ugye úgy volt lengyel medve, hogy igazából a Szíriában született, de a lengyelek fogadták be, és ők nevelték föl. És a különböző háborús tévéhíradó felvételeken szerepelt, és képzeljétek el, hogy megtanították még szalutálni is. Tehát amikor látta, hogy a kis barátai felemelik a kezüket, akkor ő a mancsát felemelte, és így próbált szalutálni. Mindig oda ment a medve, ahová ez a lengyel katonai csoport ment. És a világháború vége felé őket Edinburgh-be, Skóciába helyezték, és itt ment nyugállományba, úgymond ez a medve. Nem tudott velük már hazatérni Lengyelországba, hanem az Edinburgh-i állatkertnek a dísz lakójává vált, és mivel róla film is készült, tehát újra mondom, ez egy valós és értékes történet, nos, rendszeresen lengyel turista csoportok meglátogatták őt ebben az állatkertben, Skóciában, és annyira szerette a lengyeleket, hogy ugye a füle a különös lengyel nyelvhez hozzá volt szokva, és feljegyezték róla, hogy ugrál, és mintha táncoló mozdulatokat is tenne, amikor erős hangon, nagy hangon lengyelül beszéltek hozzá, és kiabáltak, hogy itt van Vojtek, és akkor lengyelül még az, hogy medve, stb. Tehát felismerte évekkel, évtizedekkel azután is, hogy már elszakadt a régi barátaitól is a lengyel nyelvet. Nos, ő a második világháború egyik legismertebb állati hőse. Tehát amikor arról beszélünk, hogy 8 fajta medvefajta van a világon, és ott van az ajakos medve, meg az örvös medve, meg a barna, meg a fekete, meg a grizzly, meg a jeges medve, stb., akkor emlékezzünk meg arról, hogy Monte Cassinónak, ennek a hatalmas második világháborús csatának az egyik nagy hőse, egy csodálatos barna medve volt, amely az életét kockáztatta emberi barátaiért, és sok-sok életet megmentett. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk, és megismerkedünk más állati hősökkel is.

0: Az elmúlt részekben egy hős medvéről, Wojtekről meséltem nektek, és arról, hogy az állatok bizony az életüket tudják adni az emberekért, és nagyon meg kell becsülni állati barátainkat. Az első világháborúban még nagyon gyakori volt az, hogy postagalambokkal üzengettek egymásnak a különböző, akár ostrom alatt álló katonai csoportok, és így próbáltak embereket menteni. A postagalambok már a rómaiak és a görögök idejében is arra a célra szolgáltak, hogy ahogy a nevében is benne van, hogy postagalamb, tehát leveleket küldtek velük, és mivel magasan tudtak röpülni, csak a legjobb nyilasok, a legjobb íjászok tudták nyillal lelőni őket, ezért viszonylag biztonságban tudtak híreket közvetíteni. Az első világháború végéig már csak alig pár hét volt hátra, amikor Charles Whittlesey, amerikai tiszt, 500 fős csapata nagyon nehéz helyzetbe találta magát. Ez 1918. október 3-án volt, amikor az ellenséges csapatok mögött, az ellenséges vonalak mögött csapdába kerültek. Nos, az történt, hogy ez a Charles Whittlesey, aki egyébként 1884 és 1921 között élt, ez az amerikai tiszt éppen postagalambot küldött a feletteseinek, és azt találta ki, hogy ebbe a postagalambi üzenetbe ezúttal nem csak azt írja bele, hogy itt és itt milyen állapotban vannak a vonalak, a csapatok, hogy mit kellene esetleg tenni, hanem gyorsan még odafirkantja azt is, hogy ők maguk nagy bajban vannak. És hát ez a hír, hogy ő ezt megtette, megmentette az életüket, ugyanis ez a postagalamb, a Cher Ami, tehát Cher Ami, az elvitte ezt a hírt. És az ellenség is tudta, hogy postagalambot küldhetnek, és ezért minden egyes madárra elkezdtek lövöldözni. És bizony, az ellenséges német erők Cseremit is eltalálták, és súlyosan megsérült. De a levelet még sikeresen kézbesítette, és utána ápolták, és még körülbelül egy évet élt ez a kedves kis madár, de a levél, mivel megfelelően megkapták, ezért megmentette 194 embernek az életét, és köztük a Charles Whittlesey-nek, ennek az amerikai tisztnek is megmentette az életét. És ez azért is fontos volt, mert az első világháborúban ugye még a postagalamboknak jelentős szerepe volt, de egyre többen azt mondták, hogy hát minek ez, hát nincs ezekre szükség, és amikor ez a 194 ember ez életben maradt, és egyértelműen egy hős madár miatt, tehát a Cher Ami miatt, ami azért is volt fontos, mert a galambok, amikor lőnek rájuk, akkor hát ugye tovább repült, tehát nem magát mentette, hanem a feladatát teljesítette. Tehát ez felhívta a figyelmet arra, hogy valóban egy ilyen picike jószág mennyi embernek az életét meg tudja menteni. Tehát 194 embernek az életét mentette meg. Ez nagyszerű dolog. És meg kell becsülni a galambokat is, és tudjátok, hogy mai napig is a postagalambokat sok területen olyan módon becsben tartják, hogy bajnokságokat is rendeznek számukra. Nos, zenélünk egyet, aztán egy hőség kutyával ismerkedünk meg.
1: Let's hear the invitation of the prophet Hosea as he calls us to return to the Lord with a promise that he will heal us, revive us and restore us so that we may live in his presence.

Az elmúlt percekben megismerkedtünk Wojtekkel, aki szerette a sört és a cigarettát, és nem mellékesen medve volt, valamint Cherrel, akit nem tudtak megállítani a németek, és ő maga egyedül ez a picike galamb 194 embernek az életét, köztük a gondozójának, Charles Whitley-nek az életét is megmentette. Nos, most nézzünk egy kutyát. Az amerikai sereg oldalán a II. Világháborúban több ezer kutya került bevetésre. A legismertebb köztük egy német juhász, egy kólia és egy husky keveréke volt. Elsősorban 1943-ban tüntette ki magát Chips, tehát így hívták Chips, amikor a szövetségesek partra szálltak olasz területen, pontosabban Szicíliában. Amikor az amerikaiakra jól takart bunkerekből elkezdtek lőni az olaszok, akkor Chips egyedül, tehát a kutya egyedül betört a bunkerbe, és elhallgattatta a lövészeket, tehát megtámadta őket. Pár perccel később a kutya kikísérte a négy lövészt. Tehát annyira vadul megtámadta őket, hogy egy maga, ez a kutya, négy lövészt le tudott fegyverezni. És még ugyanazon a napon Chips leleplezett néhány olasz katonát, akik be akartak épülni az amerikaiak sorába, hát kiszagolta, hogy más a szaguk. És remek szolgálataiért több kitüntetést is kapott, amit az amerikai politikusok hát nem díjaztak. Mert az amerikai politikusok akkor azt gondolták, meg úgy nyilatkoztak, hogy hát egy kutya mégis hogy kaphat ilyen nagy kitüntetést. Egészen addig, amíg a négy lövészt legyőző Chipsnek újabb nagy bátor tetteiről nem értesültek. És képzeljétek el, hogy a kongresszus végül is 3 hónap vita után megtiltotta, hogy az állatok bárminemű katonai rendfokozatot kapjanak. Azért, mert ez a Chips nem csak ezeket a hűstetteket, hanem más hűstetteket is végrehajtott, és bizony arról volt szó, hogy kinevezik hát legalábbis őrmesternek, vagy szakaszvezetőnek. És higgyétek el, hogy ez nem vicc, hiszen Wojtek, a híres lengyel medve például szakaszvezető volt. Tehát vannak ilyen dolgok. Nos, Chipset megfosztották az érdemrendjeitől ezek után, a 3 hónapos vita után, hogy ugye egy állat nem kaphat emberi kitüntetést, de hát Chipset ez nem nagyon érdekelte. Chips ugyanúgy hősi tetteket hajtott végre, és tovább teljesítette a szolgálatát. Majd 1945 végén visszatért eredeti gazdájához, New York államba, és ott élt még hosszú ideig, gazdái nagy örömére. Nos, a mai nap megismerkedtünk Cherrel, a hősi galambbal, aki 194 embert mentett meg, megismerkedtünk Wojtekkel, aki szerette a sört, a cigarettát, és nem mellékesen szakaszvezető volt, hiába volt egy nagy, hatalmas barna medve. És Chipszel is, aki kiérdemelte az érdemrendeket, de megfosztotta tőle az amerikai kongresszus 3 hónapi vita után. Ez a 3 állati hős, amiről egyébként a 3. évezred extra újságjában olvastam, meg az interneten is több helyen. Nos, jó bizonyíték arra, hogy nagyon meg kell becsülni állati barátainkat. És kérlek benneteket, hogyha most mellettetek van valami kedves kis kutyus vagy cica, akkor simogassátok meg az én nevemben is, hiszen mi magunk is itt a Ráhel segítséget szervező alapítványnál nagy becsben tartjuk állati barátainkat. És ki tudja, milyen idők jönnek ránk, bizony lehet, hogy eljön az idő, amikor megmentik megint az életünket, ahogy előttünk sokaknak az életét megmentették ezek a nagyszerű barátok. Most a Ráhel Klub lassan a vége felé közeledik. És engedjétek meg, hogy áldást mondjak az állatokra. Tudjátok, hogy mi itt Istenben bízó emberek vagyunk, nagyon sokan a Ráhel segítséget szervező alapítvány körül. Nos, akkor mondom az áldást, de mondhatjuk együtt is. Drága Istenem, köszönöm, hogy vannak állatok a Földön. Köszönöm, hogy én is szerethetem állati barátaimat, és gondoskodhatok róluk. Köszönjük, hogy ők hűségesek és szeretettel vannak felénk.
Köszönjük, hogy segítesz nekünk, hogy minden állatkínzás és állatokkal való rossz dolog ellen fel tudjunk lépni, és hogy megbecsüljük állati barátainkat. Hálásak vagyunk az állatokért. Isten dicsőségére élnek ők is. Köszönjük, Uram, hogy meghallgattál bennünket. Ámen. Ámen. Ahogy az előbb mondtam, simogassátok meg kedvenc kutyátokat, kedvenc cicátokat az én nevemben is, és dicsérjétek meg őket, mert nagyszerű tulajdonságaik vannak. És bizony csodálatos kegyelem, hogy Isten az ő jóságából állati barátokkal látott el bennünket. Ma elbúcsúzunk, de egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. Pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypár részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági jellemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A Polisz.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai. A rendőrök nagy értékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jóhiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben eddig 6 szemét vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során. Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rekhoz.hu

0: Oldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon!

0: áll zavarban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
3: Kellemesen szép délután kívánunk minden Lépésre hallgatónak. A mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina és Sanyi is. Ez itt a Lépés délután, illetve a Lépés délután podcast YouTube-on követő hallgatóinknak, erre még soha nem jöttem rá, hogy ezt hogy mondjam. Tehát az a lényeg, hogy aki a Lépés délután podcast hallgatja a YouTube-on, nem pedig az élő rádió műsort, azokat is üdvözöljük.
4: Puszi mindenkinek!
5: Sziasztok, kellemes délután kívánok velünk mindenkinek.
3: Gyors elérhetőségei.
4: Mit kavarjátok meg jobban, jó? A bemutatkozás. Tehát hát, valami litániát. Köszönöm.
3: Valamit. Ettől lesz változatosabb, Karina. Te hát, meg tudom, tanulj meg elköszönni.
4: Na. Ez jó.
5: Nem tudsz egy kicsit örülni a kreativitásomnak? Na.
4: De én ma mindenki olyan kreatív körülöttem, úgyhogy ma a kreativitás napja van nálunk, úgyhogy ma teljes kreativitásra élem a napom. Jó, azt hiszi, örülök neki.
3: Akkor a kreativitás napján gyorsan mondjuk el elérhetőségénket, www.lépésradio.hu, itt van egy kívánságdoboz hallgatói messenger csoport. Ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, meg a többi közösségi platformon, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok fel csatornáinkra. YouTube-on hallgatóink, vagy YouTube hallgatóinknak figyelmét felhívom, amíg nem iratkoztál fel, kérlek iratkozz fel rádiunk YouTube csatornájára, Lépésradio kötél official néven találtok meg a YouTube-on minket. Írhatok nekünk a nap 24 órájában e-mailt.
5: Az infókukat lépésradio.hu e-mail címre.
3: Na, ezt mindenki le tudta jegyezni, Sanyi. Mindjárt köszöntjük a névnaposokat, előtte viszont hát egy nagyon érdekes Facebook posztot találtam, Kis P. Nóri írta a napokban, hogy 5 mondat, amitől egy férfi hát eltávolodik a kapcsolatban. Ezt mi egy kicsit tovább gondoltuk, és hogy nem csak egy férfi, hanem konkrétan akár a nők is hogyan vagy miért távolodhatnak el egy kapcsolatban, de az alapot ez a poszt adja. Nagyon érdekes dolog. Amúgy valóban vannak olyan nők által elmondott vagy kiejtett mondatok, amelyekkel el tudják, nem minden esetben, de el tudják tolni a férfiakat maguktól, akaratlanul is. Tehát, hogy azért ezekre érdemes felhívni a figyelmet. Na, ezek a dolgok alapozzák meg a mai műsorunk témáját. Mindjárt felvezetem, viszont előtte már is névnapköszöntés, méghozzá szeptember 30-át írunk, és a jéromosok, mondhatnám jéromosok, de nem, jéromosok ünneplik a névnapjukat. Görög eredetű név jelentése szent nevű.
5: Mert hogy van szent jéromos is.
3: De nem azért, ez a jelentés, ez nem attól az a jelentése, mert van szent jéromos, szerintem. De nem akarok veled vitatkozni, mert ennyire a nevek jelentésére nem megyek bele.
5: Összekötődnek a dolgok.

0: Tehát lehet, hogy előbb volt a Szentre Jeromos, és utána volt a név jelentése. Nem tudhatjuk.
1: Vagy alapvetően ez volt a jelentés, és utána született meg Szent Jerom.
0: Pontosan.
1: Na, hát ja, az is lehet.
2: Például.
1: Hát bármelyik verzió működhet. Most ennek nem fogunk utána nézni, minden esetre minden Jeromos, egy Jeromos sem ismerek, minden Jeromos nevű hallgatóknak, akik ezt a nevet viselik, nagyon sok boldog névnapot, akik ezen a napon születtek, nagyon sok boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel, a mai napon sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Na és akkor nézzük is bővebben, hogy miről is beszélünk a mai műsorban. Hát kérem szépen, mai műsorunk témáját már így röviden, nagyon röviden ismertettem. Nézzük meg egy picit részletesebben, hogy konkrétan mi is a témánk. Na, hát nézzük. Nagy különbség van a között, hogy azt mondjuk, rosszul esett, amit most tettél, vagy az, hogy te mindig ilyen vagy. Az egyik egy konkrét helyzetről beszél, a másik már az egész embert minősíti. Egy vita hevében azonban nagyon könnyű átlépni ezt a határt, különösen akkor, ha ugyanaz a probléma már sokadszor kerül elő. Na hát kérem szépen, erről is fogunk beszélgetni, de konkrétan egy kapcsolat végét sokszor valamilyen nagy eseményhez kötjük, egy komoly veszekedéshez, megcsaláshoz, hazugsághoz, vagy egy olyan konfliktushoz, amely után már semmi sem ugyanolyan. Pedig lehet, hogy a távolodásokkal korábban elkezdődik. Nem feltétlenül egyetlen nagy töréssel, hanem apró hétköznapi mondatokkal. Majd megcsinálom én. Te mindig ezt csinálod. Te soha nem figyelsz. Bezzeg másnak a párja. Vagy éppen a jól ismert semmi bajom. Miközben mindketten tudják, hogy valami nagyobb bántja a másikat. Ezek a mondatok önmagukban talán jelentéktelennek tűnnek, de a rendszeresen visszatérnek, lassan kialakíthatnak egy érzést. Bármit teszek, nem vagyok elég jó. És ez természetesen nem csak a férfiakkal történhet meg. Egy nő ugyanúgy érezheti azt, hogy nem értékelik, nem veszik észre, vagy folyamatosan kevésnek bizonyul. A kérdés talán nem is az, hogy ki mondta ki először a rossz mondatot, sokkal érdekesebb, hogy mi rejtőzik mögötte. Fáradtság, csalódottság, elismerés iránti vágy, segítségkérés, vagy egyszerűen egy olyan kommunikációs szokás, amely már otthonról hoztunk magunkkal. És vajon észrevesszük-e időben, amikor a társunk már nem vitatkozik, hanem egyszerűen feladja. Ma annak járunk utána, hogyan válhat néhány hétköznapi mondat lassan távolsággá két ember között. De arról is beszélünk, hogyan lehet ugyanazokat az érzéseket másképpen kimondani. Mert talán nem az a cél, hogy egy kapcsolatban mindig tökéletesen fogalmazzunk, hanem az, hogy akkor is vissza tudjunk találni egymáshoz, amikor valami rosszul sikerül. Na, ez a mai műsorunk előzetese. Remélem, hogy érdekesnek találjátok ti is, mi nagyon várjuk a beszélgetéseket. Szóval indulásnak gyújtunk egy lámpást, itt van Bagosi Brothers Company dala, ezzel indítjuk itt a műsort. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, gyönyörű szép dalát Rúzsa Magdinak hallhattátok az elmúlt percekben, ez volt az egyszer, most pedig megyünk tovább, azaz pontosabban a mélyébe csapunk ennek a témának, mai témánknak. Nézzük akkor, hogy mivel is kezdünk. Azzal kezdjük, hogy te mindig és te soha. Az a pont-pont-pont, amikor problémából ítélet lesz. Na, erről beszélgetünk. Nagy különbség van a között, hogy azt mondjuk, rosszul esett, amit most tettél, vagy azt, hogy te mindig ilyen vagy. Az egyik egy konkrét helyzetről beszél, a másik már az egész embert minősíti. Egy vitahevében azonban nagyon könnyű átlépni ezt a határt, különösen akkor, ha ugyanaz a probléma már sokadszor kerül elő. Kérdezlek titeket, hogy miért nyúlunk olyan könnyen a mindig és soha szavakhoz, amikor valójában egy konkrét viselkedéssel van problémánk.
2: Nagyon nehezen tudjuk megfogalmazni abban a szituációban azt, hogy mérgesek vagyunk, nagyon mérgesek vagy kicsit, és úgy hozzávágik az emberhez. Ok és ok nélkül.
1: Bocsánat, Karina, egy nagyon picit menj távolabb a mikrofontól, csak egy hajszányira, köszönöm.
2: Távolodtam.
1: Jó, így tökéletes, vagy folytasd, csak ennyit akartam, köszönöm.
2: Nagyjából ennyi a lényege, hogy a harag és a düh vezérel, hogyha ezeket a szavakat vágjuk a másikhoz, és néha ok nélkül, de néha okkal. És nem mindig tudjuk megválogatni a szavainkat, szerintem.
3: Hát igen, akkor egy ilyen sémára ráállunk, és akkor nyilván azt mondjuk rögtön, és ugye mit egy felfokozott állapotban, vagy akkor nem fogsz annyira.
1: Én azt nem értem sok embernél, hogy amikor van valami probléma, valamilyen vita, valamilyen helyzet, amire reagálni szeretne, akkor először miért kell egyből a másiknak neki robbanni? Miért nem lehet nyelni egy nagyot, elszámolni 10-ig, és azt mondani, hogy figyelj, édesem, az a helyzet, hogy... És akkor elmondani, hogy mi a probléma. Nem pedig feltételeket szabni meg, hogy te mindig ilyen vagy, te soha nem csinálod meg, mit csinálsz meg te semmit se. Tehát ez valójában tudja az embert magát minősíteni, ahogy a felvezetőben is mondtam.
2: Szerintem azért nem lehet ezt kigattan néha is nyugodtan, és számolsz 10-ig, és nagy levegőt veszel, és kinyújtod a kis lábújadat, és stb., mert már annyira unod, és annyira séma, és már egyszerűen nem tudsz túltenni magad rajta, mert elnézed egyszer.
1: Bocsánat, elnézed, Karina, kétszer. Ne haragudj, azt mondod, hogy séma, hát a sémákat pont legkönnyebben tudjuk kidobni. Tehát, hogy
2: én de ezt nekem... nem tudod kidobni.
1: Dehogy
2: mert
1: nem
2: ott
1: tudod,
2: van,
1: hogy
2: dob ki a pasit, dob ki a csajt, ez a séma így van, persze. Ami a rózsát szakított előtt szagolj, szokták mondani.
1: Ez igaz, viszont az is igaz, az is igaz, hogy most itt nem másról van szó, hanem magatokról, vagy az egy adott párkapcsolatról, ott harmadik szokta azt mondani, hogy hát te szakítottad, szagold, az oké, de alapvetően itt most egymásról van szó, és ez esetben számomra például fontos, szerintem egyébként habitus, meg érzelmi intelligencia kérdése.
2: Hát aki ilyen csendes, nyugodt, békés és konfliktus kerülő, az mondjuk
1: nem konfliktus kerülő, egyszerűen habitus kérdése. Nem azt mondom, hogy minden esetben el tudsz tekinteni az azonnali reakciótól, de például vannak dolgok, amit lehet, hogy ott és akkor nem mondasz el, hanem megvárod a megfelelő pillanatot. És sokkal
2: de ha az
1: jó.
2: A megfelelő pillanat, tehát ha nem tudod, azt máskor.
1: Dehogy nem tudod, azt érzed. Hát hidd el,
2: miért, amit... hét múlva? Két nap múlva?
1: Ez nem az idő határozza meg, hanem a helyzet. Mondok egy nagyon egyszerű példát, mire gondolok. Arra gondolok, hogy vagy egy párkapcsolatban, és valami nem tetszik a párod viselkedésében például, és te mondjuk adott helyzetben visszafogod magad, megjegyzed, hogy mi az, amire reagálni szeretnél, viszont nem akarsz akkor reagálni két okból is. Egy, mondjuk, hogy nyilvános helyen vagytok, és nem akarod magadat sem, őt sem kellemetlen helyzetbe hozni. Másrészt pedig azt gondolod, hogy lehet, hogy higgadtabban könnyebb elmondani. És mondjuk hazamentek, négy szem közt vagytok, és érzed, hogy a párul is egy, nem itt tudom én, nyugodtabb környezetben van, leülsz mellé, és elmondod neki, hogy szívem, ez és ez volt a gond. Hidd el, hogy ha már úgy kezded a mondatot, hogy szívem, akkor az már egy pozitív töltést ad a beszélgetésnek, kevésbé fogtok, akkor is megvan az esete, hogy egy veszekedés lesz belőle, de kevésbé lesz az, hogy menj el oda, ahova gondolom, és most nem akarok csúnya szavakat mondani. Én például nagyon nem értem, és nem tartom normálisnak azon kapcsolatokat, ahol, amikor veszekednek a párok, akkor elmondja például a pasi a nőt mindenféle nak, amikor meg szereti, akkor így szeretlek, úgy szeretlek, drágám. Tehát, amikor veszekedik, és elmondja mindenféle, na annak, akkor amikor meg hozzábújik, akkor meg jó, teszem fel a kérdést.
3: Hát jó, de ez a felfokozott helyzetben meg ez a két véglet közés, hogy most nyilván, hogy ezt miért mondja neki, vagy igaz a feltételezése, vagy tényleg elkövetett valami, vagy bármi, de akkor az a helyzet van, aztán hogyha túllendülnek rajta, akkor már persze megint mondhatja neki, hogy...
1: De Sanyi, itt nem az a lényeg, hogy mit mond, hanem az a mindények, hogy hogyan mondja, és a kettő nem mindegy.
2: Oké, de nem mindig tudod a hogyan mondjából úgy, hogy te most ott gondolkodol. Tehát vannak olyan esetek persze, amikor ezt szokták mondani, utcán nem nevelünk gyereket, utcán nem nevelünk pasit sem, meg csajt sem, tehát bármilyen gond van, nem az utcán fog nekiállni vele vitatkozni.
1: Veszek, de vannak kedni, olyan emberek. Valamiért.
2: Ebben egyetért, mert ez...
3: Kivéve az olaszokat,
2: meg néha engem is, de az más kérdés. Én azért ritkábban szoktam, de én néha az utcán is, mert egyszerűen annyira bosszant és annyira méltatlannak tartom akkor azt ott, hogy én nem bírom, hogy ne szóljak. Tény is való, nem mindig jó, de én azért néha szoktam, mert ilyen a habitusom. De ez a használatokon útmutató kell. Ezek szerint mindenkihez.
1: Nem feltétlen használt útmutató, az a helyzet, hogy emberi habitus, azzal kezdtem a beszédemet, hogy emberi habitus függő. Ha neked olyan a habitusod, hogy mindenre azonnal robbansz, akkor te ezzel nem fogsz tudni, vagy nehezebben fogsz tudni változtatni. Függ attól is, hogy a másik mit vár el, vagy a másiknak is mi a komfortos. Nyilván egy veszekedés senkinek sem komfortos, de egy vitatkozás lehet egy olyan vita, ami nem csak, hogy mondjam, rombon, hanem épít. És lehet, hogy amit a párom gondol, a végig gondolom én is, tényleg igaza van. De ahhoz, hogy igen, eljussunk ide...
2: Lehet vallani.
3: De ahhoz már valamennyire le kell higgadni.
1: De ahhoz, az higgadtan lehet megvitatni igazán, tehát veszekedve nem. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor egymásnak esik a legjobb párkapcsolatban is van vita. Olyan kapcsolat szerintem nincs, és most kicsit tudom sablonos, de olyan kapcsolat biztos vagyok benne, hogy nincs, ahol soha nem veszekednek semmit. Én ezt nem hiszem. Hál' Istennek, én is elmondhatom, hogy egy jó párkapcsolatban élek, és alapvetően nem célunk, és nem a veszekedésből áll vagy veszekedésből állnak a napjaink, de tény, nálunk is előfordult már. Ennek ellenére próbáljuk higgadtan mindig megbeszélni egymással a dolgokat, tény, előfordult már, hogy de általában az még nem, tehát érdekes, mondjuk párommal, ha úgy összevesztem, vagy veszekedtünk, akkor az nem egymásról szólt, hanem kikiabáltuk egymásnak a problémánkat, aztán mindenki meg lehiggadt, azt ment tovább.
2: Tehát, hogy nálunk az van, hogy nálunk mindig egy harmadik fél miatt veszekszünk, vagy az egyik gyereke, vagy a másik gyereke, tehát nagyon ritkán van miattunk a vita, tehát mindig inkább a gyerek.
1: Meg kellene tanulnotok egymás gyerekeit elengedni.
2: Igen, én is ezt szoktam mondani, ez egy nagyon jó tanács, én már megfogadtam.
1: Viszont mitől függ, hogy a társunk kritikáját Na várjátok, ezt a kérdést még nekem sem értelmeznem kell. Szóval, mitől függ, hogy a társunk kritikáját segítségként, jogos panaszként, vagy személyes támadásként éljük meg? Hát itt az érzelmi intelligencia nagyon befolyásol.
3: Igen, mennyire olyan, vagy érzékeny, mennyire.
1: Ismertem olyan embert, ismerek olyan hölgyet, aki minden pozitív kritikát, minden támogató kritikát is támadásnak vesz. Ismerek olyan nőt is, és férfit is egyaránt, aki nem, és van egy úgymond normális dolog. Alapvetően különbséget kell tudni tenni, és ezzel majd vagy egyetértek, vagy nem, aközött, hogy mi a támogató beszélgetés, mi az a kritika, mi az az észrevétel, vélemény, például a párunk, elsősorban most a párkapcsolatról beszélünk, a párunk részéről irányunkba, és mi az, ami nem. Most alapvetően én azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban olyan kritika nem jöhet szóba, ami a másiknak árt, mert szeretjük egymást. Most, ha szeretem őt, akkor én nem akarok neki rosszat. Ugyanúgy ő se akar nekem rosszat. Ezért alapvetően a kritikája, a észrevétele az alapvetően építő, és úgy is kellene mindenkinek felfogni, csak nem mindenki képes ezt így felfogni, ez egy másik kérdés. Itt jön szóba az érzelmi intelligencia.
2: Biztos, hogy lehet ezen dolgozni, vagy lehet, hogy genetikai örökölődik ez az intelligencia, nem tudom, de mint nők, mi hajlamosabbak vagyunk azért kicsit élesebb kritikát megfogalmazni a férfiak felé, ami néha jogos, néha lőoktalan, mert én, mint nő, bevallom, hogy hát néha feleslegesen cseszegetjük szegény pasikat, és feleslegesen morgunk és mordulunk rájuk, mert mi lehet, hogy többet szeretnénk, másképp szeretnénk, és nem egyezünk. Na most ezzel kapcsolatban tényleg házasság előtti, párkapcsolat előtti nagyon-nagyon sok beszélgetést kellene megejteni, hogy tényleg hozzám való, tényleg egy síkon vagyunk, vagy legalább hasonlítunk egymásra, és akkor ezek a viták talán egy kicsit tompítanak.
1: Alapvetően hasonló beállítottságok vagytok, az nagyon fontos. Most nem a munkakörre, meg a hobbi közösségre gondolok elsősorban, hanem egyforma gondolkodásmódotok. Tehát ez nyilván, hogyha sok minden közös van egymásban, akkor az sokkal gördülékenyebben működik, mint ha nincs bennünk közös tulajdonság, közös gondolkodás. Tehát, hogy alapvetően ez nagyon befolyásolja a kapcsolatot. Hozzáteszem, hogyha valami nagyon különbözik, akkor ott szerintem nem biztos, hogy nem működik, mert van az a mondás, hogy az ellentétek vonzák egymást, de azért én azt gondolom, olyan egy bizonyos ellentéti szint, ami már nem vonza, hanem taszítja egymást párkapcsolati szinten. Fontos az, hogy hogyan tudtok, és én egy mondattal tudnék erre reagálni, hogyan tudtok egymáshoz idomulni, csiszolódni. Mert az befolyásolja ezt, de azt viszont az idő tudja eldönteni, amikor már kapcsolatban vagytok, akkor idővel folyamatosan. Az ember alkalmazkodik akaratlanul is a másikhoz, meg szeretne tetszeni a másiknak, stb. És idővel kiderül az, itt nem megváltozásról beszélünk, hanem amiről már oly sokszor beszéltünk itt a Lépés Rádióban, az egymáshoz formálódás, az egymáshoz változásról.
2: Oké, de ezt azért nehéz, ezt az egymáshoz formálódás, mert a két különbözőbb érzelmi síkon lévő ember azért az sokkal többször megbántja a másikat.
1: Na most bocsi Karina, a két különböző érzelmi síkon él, akkor az hogy tud kapcsolódni egymáshoz? Ott maximum csak a kémia működik, de érzelmileg nem tudnak.
2: Itt az élő példa.
1: De hát akkor abban nem lesz hosszú távú kapcsolat.
2: Hát 10 év az szerinted?
1: Hát jó, de azért nálatok nem csak a kémia működik.
2: Nem, azért mondtam, az érzelmi, tehát nálunk azért
1: de
2: az érzelmek.
1: Pont ezt akartad, hogy rátok, ez nem igaz, de ahol nincs meg ez az érzelmi hasonlóság, vagy,
2: hát
1: vagy
2: nem tudom. Hát nálunk sincs meg. Hát mi olyan különbözők vagyunk, mint a
1: tojásnak. Nem érted, amit mondok, nem arról beszélek. Az oké, hogy különbözőek vagytok, de szeretitek egymást érzelmileg, mondjuk mind a ketten alapvetően hűség típusok vagytok, olyan értelemben, hogy nem akarjátok mindenáron megcsalni a másikat, nem,
2: Nem, minden áron nem. Na,
1: erről beszélek, hogy minden áron nem, csak egy kicsit, értem.
2: Nem lesz hülyeség, nem ez az opcionális, hogy nem, tehát azért mi teljesen más magunkból indulok, tehát mi nagyon más érzelmi szinten mozgunk. És mégis együtt.
3: És mégis ott a köteli.
2: És mégis ott a köteli, a szeretet.
1: Igen, de pont ez a lényeg, hogy megvan, és egyébként lehet különböző, de a tietek sem annyira különbözik, mint amire én gondoltam.
2: De érted, az a szeretet, az a gondoskodás, tehát azért vannak összetartó dolgok, amik ezeken felül tudnak múlni. És akkor már nem azt nézed, hogy ő érzelmileg mondjuk...
1: Karina, megint távolabb a mikrofontól, bocsi, egy picit.
2: Várjál, levegőt vettem, ne haragudj.
1: Nem, egy picit menjél hátrébb, egy 10 centit.
2: Hátrébb mentem, így jobb.
1: Na, így most sokkal jobb.
2: Ó, édes Istenem, tehát egy egész kisztelemben leszek. Ugye, várjál, levegőt pislogatok?
1: Nyugodtan pislogjál, és nem látja senki. Viszont hogyan lehet... úgy elmondani a régóta, szóval hogyan lehet elmondani a régóta gyűlő elégedetlenségünket, hogy a másik ne azt hallja belőle, hogy veled, mint emberrel van baj.
3: Hát nem könnyű. Van akinek nyebben, van akinek nehezebben lehet ezt így.
2: Ez nagyon nehéz,
1: Most hoztam a megszólás elén egy példát, hogy nem mindegy az, hogy is volt a mondat. Úgy itt is van előttem, hogy nagy különbség van a között, hogy azt mondjuk, hogy rosszul esett, amit most tettél, vagy az, hogy te mindig ilyen vagy. Mert hogy de ez utóbbi minősíti.
2: De legtöbbször az jön ki belőle, hogy figyelj, te nem változtál semmit, most minden, te ugyanilyen vagy, nem te? Mert ez egy alapséma.
1: Nem mindegy, hogy ugyanilyen vagy, vagy mindig ilyen vagy.
2: Tök mindegy, de ezt vágod hozzá, mert ez valas szókincsed elé, nem tudom miért. Pedig biztos, hogy sokkal jobb lenne az az első verzió. Hát lágyabban is lehet valakit megvádolni, leszúrni, méltatlankodni, tehát
1: igen, nem az a lényeg, hogy lágyabban, hanem az, hogy nem az egész személyre értendő, hát hanem kire? Csak az adott szituációra értendő.
2: Hát a szituációban benne van a személy, akkor
1: de a személy, de most Karina, azt mondom neked, hogy te nem tudsz főzni, mert minden főztött kaki, amit csak arról mondom, amit eszek. Akkor szerinted az reális vélemény? Nem, mert csak én azt teszem, amit eszek, és az nem jó. Ebből nem tudom levonni, hogy minden főztöd rossz. Tehát, hogy ne idegesíts föl az adott helyzet.
2: De pont azért jöttem ma, hogy ma én fölidegesítselek. De ha sokszor eszel rálam, és mindig azt mondod a 10-ből 8-szor, hogy rossz, akkor abban van valami. Ha ritkán eszel, és
3: hát az már más,
2: el, akkor igazad van.
1: De én most az aktuális helyzetről beszélek. Jó. Karina, mindig az aktuális helyzetet kell elsőként nézni, és utána kell nagyobban nézni.
3: Igen, tehát amikor először mondja, biztos, hogy nem tudja, hogy...
2: Ha már sokszor mondja, akkor az ember így vegyi.
3: Hát ha többször mondja...
2: Igen.
3: Ott megvan a tapasztalata, de még az se azt jelenti, mondjuk, ha konkrétan a főzésnél maradunk, mert csak egyszerűen csak a te ízlésednek nem felel meg.
2: Na látom,
3: na ott van, akinek jó.
1: De ugyanígy lehet egy kapcsolat is, hogy lehet, hogy neked nem jó, de másnak az pont kiváló.
3: Igen.
1: Tehát, hogy van is a Groovehouse-nak egy ilyen dala, hirtelen nem jut eszembe, hogy melyik az a dal, de eszembe jut, le fogom játszani bizony, hogy konkrétan erről szól, hogy ami hát neked az nem volt jó, de másnak az lehet maga a kánoán. Tehát, hogy nem vagyunk egyformák. Pont ezért kell megtalálni a megfelelő partnert hosszú távú párkapcsolatra. Na, én nem mondom, hogy egy picit zenéljünk, aztán hamarosan nem folytatjuk a műsorunkat.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és folytatjuk is műsorunkat. Méghozzá azon megyünk tovább itt a Lépés Rádióban, hogy de sok ablak van előttem, itt vacsorolni is húzat. Szóval azzal megyünk tovább itt a folytatásban, hogy majd megcsinálom én. Segítség vagy bizalomvesztés? Sokszor valóban egyszerűbb átvenni egy feladatot. Gyorsabb, kényelmesebb, és pontosan úgy lesz elvégezve, ahogy szeretnénk. Csak hogyha rendszeresen kijavítjuk, vagy felülírjuk a mások megoldásait, egy idő után felmerülhet benne. Minek próbálkozzak, ha úgysem jó, amit csinálok? Egyébként jogos, olykor valóban jogos ez a kérdés. Kérdezlek titeket arról, hogy mennyire kell elfogadnunk egy kapcsolatban, hogy a másik ugyanazt a feladatot teljesen másképpen csinálja meg, mint ahogyan mi tennénk.
2: Az én meglátásom szerint nekem oly mindegy, hogy ki csinálja meg, mikor, hol, meddig, miért, az a lényeg, hogy kész van. Ha balról söpör és jobbról porszívózik, ha így tereget, nem érdekes, nem, az a lényeg.
3: Valahol a
2: nem
3: ebben látom.
2: A végeredmény a lényeg, nem érdekes mi. Csak az a lényeg, hogy legalább mondjuk abban a napban, vagy legalább ha megígérte, akkor tartsa be, ne felejtse el, tehát legyen egy dinamika ebben.
1: Hát alapvetően egyébként elég szégyen, hogyha egy férfi elfelejti azt, amit ígér, ugyanígy egy nő is, tehát ez mind a két nemre igaz. Viszont én nem ebben látom elsősorban a problémát, én abban látom, hogy tegyük föl, te évekig, lehet, hogy 3 éve volt az utolsó komoly kapcsolatod, és 3 éve egyedül élsz, és lesz egy komoly kapcsolatod, akkor neked a megszokásod az, hogy te mindig mindent megcsinálsz. És a másik fél is akar, most tök mindegy férfiről, nőről beszélünk, a másik fél is akar úgymond kivenni a részét a háztartásba, a családi munkába, a feladatokból. És te nem engeded. Az egy idő után a másiknak frusztráció lesz, és valóban azt mondja, hogy hát akkor minek erősködjek, ha úgy se engeded, hát csináld. Tény, hogy a másik ezáltal pont belekényelmesedik abba, hogy ó, hát nekem nem kell csinálni semmit, az ember vagy az asszony az megcsinálja úgyis. De egyébként meg vannak dolgok, amikor például felajánlod, sőt egyébként nekem is volt életem során már ilyen, hogy felajánlottam, hogy valamiben segítek, aztán azt mondták, ó, majd megcsinálom én. Jó, rendben, elfogadtam, én ebből soha nem csinálok problémát, csináld, ha kérsz, bármikor szükséged van, tudja, hogy ott vagyok, és ez a lényeg, és számíthat rám, és segítek, viszont alapvetően nem fogok azon erősködni mindenáron kézzel-lábbal a férfiként például én, hogy segítsek, hogyha a másik fél mondjuk azt mondja, hogy ő megcsinálja, és ebből nem feltétlen kér. Azt nem mondom, hogy soha nem próbálkozok be újabb szól, vagy újra, hogy újra oda megyek, és mondjuk megpróbálom, vagy gyorsabb vagyok, és én leellőzöm, és megcsinálom előtte az adott feladatot, de alapvetően egy férfi is, de szerintem igaz egy nőre is, hogyha a többször azt kapja vissza, főleg, hogy ha nem kell megcsinálni, én akkor azt mondja, hogy jó, rendben, mert elengedem. Csináld.
2: Én azért nem tartom jónak ezt a állandó eltaszítjuk a munkától, és bele taszítjuk egy fotelbe, ahol tök jó, kényelmesen van, mert ez az egész életére kiad, hogy egy lusta, mi haszna nő és férfi, tehát nem kategorizál, lusta, mi haszna embernek érzed magad, és az életre is elmegy a kedved, nem. Egy társas kapcsolat, egy testvér, egy család, bármi az egy társas dolog, azért társas. A társ azért van, hogy ő is észrevegyen, megcsinálja a munkát, és ha engem állandóan azt mondanák, hogy köztem kell, hát akkor kalap, kabát fogom a kilincset, becsukom az ajtót, azt old meg az életed egyedül. Tehát valamiért be kell engedjem, és részt kell vegyen, mert a másik fél akkor eltűnjön, és akkor
1: pont ezért kell próbálkozni. pont ezért kell próbálkozni olykor, vagy megelőzni a másikat, és megcsinálni előtte.
2: De ez nem, nem lehet verseny, Robi, egy...
1: Hát, de valamilyen szinten ez esetben egy kicsit muszáj eleinte, hogy a másik átadja, hogy engedjen, és ezt egyrészt le kell kommunikálni, hogy figyelj, édesem, hogyha te soha nem engedsz nekem semmit, az nem jó, se neked, se nekem. Egyrészt én is szeretnék részt venni ebben a családban, már mint munkában, feladatban, legyen szó bármiről, másrészt pedig, vagy akkor nem veszek részt benne, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy igenis néha kell próbálkozni, és nem versenyt kell bele csinálni, de olykor, lehet, hogy olykor. Olykor például én a párommal szoktam versenyezni, van, amikor többször feladtam, de volt, hogy versenyeztem bizonyos feladatok megoldásában, és én voltam gyorsabb, én csináltam meg.
2: Nálunk hogy... volt a régi családi dinamika az, hogy nekem a édesanyám volt az, aki feladta, és azt mondta, hogy a családi talán békesség érdekében ő így hátra vonult kettővel, és akkor hát apukám volt a megoldjuk, megcsináljuk, megszerkesztjük, minden. Na most ez azért volt talán jó, mivel én is ezt a dinamikát örököltem, de azért volt nekem rossz, mert például amikor apukám elment, és itt maradtam anyukámmal, akkor nekem kellett átvegyem azt a családi dinamikát, amit apukám képvisel, és azért ez így egy idő után azért sok is teher is, persze édes teher, de mégis teher. És így azért, hogy az ember úgy leül, és akkor csak vagy, és hát pedig ez lehetett volna nem így is, és sokkal jobb lett volna, ha egy...
1: Én azt gondolom, hogy a normális az, és ezt tartom, hogy mind a két fél valamilyen szinten kiveszi a részét a családból, a gyereknevelésből, az, hogy például...
2: A hagyják.
1: Nem, alapvetően egyébként előbb-utóbb fogja hagyni a másik, azért, mert... Mert hogyha te, ha az a fél, akit mondjuk kevésbé enged a másik, próbálkozik egy idő után egyrészt ezért, másrészt ezt mondom, le kell kommunikálni, hogy igenis engedjen a másik, mert most már nem egyedül van, hanem ketten vagyunk, most már én is itt vagyok, őnek is jár egy kis pihenés, és a másik is megoldja ugyanúgy körülbelül, mint ahogy.
2: Igen,
1: ő.
2: De ha te olyan típusú ember vagy, hogy te inkább nem vitatkozol, nem veszekszel vissza.
1: De nem kell vitatkozni, veszekelni, beszélgetni kell,
2: Karina. De hát kell egy idő után, mert figyelj, te miért szólsz bele, miért akarod, én ehhez jobban értek, és akkor mindig letolnak, te mindig kudarcot élsz meg, és idő után azt mondod, hát a fene essen meg, hát én szeretem ezt az embert, együtt élek vele 30 éve, de tele van a hószipőm a kudarcéba, inkább nem is, ott se vagyok. De van az a másik dolog, amikor mondjuk kitiltott szegény pasitot a konyhából, mert egyszerűen állandóan lecseszed azért, hogy kupit csinálsz lassan, gyorsabban, így úgy, amúgy az a pasi megunja, és többet nem megy vissza a konyhádba.
3: Igen, tehát hogyha nem felel még a másik igényeinek, ugye akkor,
2: igen, akkor konfliktus lesz, mert
3: akkor azt mondod, hogy de bár ne csináltad volna, mert akkor most csinálhatom utánad.
2: Úgyhogy én is kitiltottam a pasimat a konyhából, nem.
1: Ilyen szempontból egy kicsit mozuista vagyok, én akkor is visszamegyek, hogyha kirúgok.
2: Tudtuk. De a süteményeket vele csináltatom meg, mert azt nagyon jó.
3: Hát azt azért látjuk, hogy igen.
2: Én azt ott hagyom, én kivők a konyhából sütni.
1: És akkor ki fogja sütni az almás sütit jövő hétfőre?
2: Azt most én fogom sütni.
1: És lesz Karinának hozzá türelme, értitek?
3: Most akkor így tudjuk értékelni ezt a részt.
2: Nem, most azért mennem én rá, de...
1: Egyébként annyit akarok csak ezt hozzátenni, hogy a hallgatók nem tudják, de mi találkozunk személyesen hétfőn, és Karina azt mondta, hogy hoz egy csomó almás sütit. Hát, csak ezért tettem fel ezt a kérdést, csak hogy a hallgatók is értsék, hogy milyen almás sütiről van szó.
2: Igen, mert Sanyi is, meg Robit is nagyon szeretem, és nagyon szeretik az édességet, és én is meglepem őket ezt is.
1: Hát mondjuk nem hiányzik a testünkről, de szeretjük.
2: Öko, nano, bio, vegát, nem kapsz, rendes lisztből lesz.
1: Ja, köszönöm szépen, vagy kapok egy kockát. Nem szóltam semmit.
2: Oké, nincs így gondoltam.
1: Kialakulhat-e úgy az egyik fél passzivitása, hogy korábban sokszor próbált segíteni, de azt élte meg, hogy amit csinál, az folyton kijavítják, vagy kritizálják. Igen. Uh-huh. Egy idő után az ember megunja, és azt mondja, jó, hát akkor csináld úgy, hogy akkor lehet.
2: Nem veszek fel. De igaza van annak a félnek, aki ilyenkor besértődik, mert az adott fél, hát sokat cseszegetik, akkor nem csinálom. Minek most kell ez nekem? Nem kell.
1: Én azt szoktam mondani a páromnak, és ez igaz, hogy ha felajánlom a segítségem, visszautasítottja, oké, rendben, elfogadom, ha mondjuk kapok visszautasítást, mert azt mondja, hogy nem kér, most nem éppen aktuálisan segítséget, viszont tudja, hogy ott vagyok, és bármikor számíthat rám, és segítek, de én nem fogom minden áron erőltetni, de néha viszont bepróbálkozom. És nálunk ezt úgymond, ez meg lehet beszélve, elmondtam, hogy itt vagyok, megcsinálom, egy szobába kerül bármikor bármi, de ettől függetlenül, és be is próbálkozok olykor, de minden áron nem fogok. És ez pont azért, mert egyrészt a másikat is akarom hagyni érvényesülni, hogyha ő annyira ragaszkodik hozzá, hát ragaszkodjon most. Miért vegyem el a másik kenyerét? Hát most nem akarom
2: ez
1: minden áron.
2: Ez a férfi becsület. Hogyan tudunk meglógni a munka elől, alól, fölül?
1: Ja, értem. Tehát akkor én meglógok, azt
2: mondom. Igen.
1: De nem igen, akarok meglenni, viszont pont ezt mondtam, hogy itt vagyok, bármikor, bármiben.
2: De nem akarattal lóg.
1: Sőt, egyébként nem lógok meg, mert pont ezért van, amikor tényleg így egy kicsit versengünk. Nem olyan verseny ez, hogy képzeljétek
2: el. Ez egy játék.
1: Ez egy játék, és egyébként jót szoktunk mosolyogni rajta. Teljesen mindegy, hogy ki nyer. Viszont
3: igen, ez inkább a versenynek is csak egy játékverseny.
2: Egy nyertesre van a kutya.
1: Na, viszont honnan...
3: Maros. Ja, igen, még egy kérdést talán belette.
1: Igen, pont ezt akarnám mondani, hogyha engeded. Honnan lehet felismerni a különbséget a között, hogy jogosan várunk el többet a társunktól, vagy egyszerűen azt szeretnénk, hogy minden pontosan a mi módszerünk szerint csináljon. Ez hülyeség. Soha senki nem fogja ugyanúgy csinálni, meg még ugyanazt a feladatot sem. Tehát maximum a végeredmény lesz ugyanaz, de a módszer nem. Tehát, hogy én ezt nem tartom. Most mondok egy nagyon egyszerű példát, még már 3 óra van, de ezt elmondom. Mondjuk tegyük fel ott a mosogatás. Mind a ketten szép tisztára mosuk, de lehet például te lassabban mosogatsz, én gyorsabban, vagy fordítva. Hát most akkor nem az a lényeg, hogy el lett mosogatva? Hát most a módszer, az tök mindegy innentől kezdve, és azt nem minősítse már senki. Jó, tény, lehet megjegyző, hogy jó, hát csinálhatnál gyorsabban is, de attól függetlenül a végeredmény a lényeg.
2: Ebben mind a ketten egyet értünk.
3: Hát, mehetünk igen, hát ha nem hajtottál, akkor megcsinálod. De a végeredmény ugyanaz, hogy az előbb pont erről beszéltünk. Hogy az a lényeg, hogy...
1: Igen, úgyhogy most jöjjenek a hírek, aztán jöjjenek következő, a hírek. Következő órában innen fogjuk folytatni.
4: No, thank you. It's what I...
5: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Frissen, neked! A Lépés Rádióban.
6: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben kerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára. Majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedülálló. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. Szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen bejelentést. Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes időig érkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
8: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
10: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozi.hu

0: Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
1: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
0: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Ez még mindig a Lépés délután.
3: Egy lépéssel közelebb hozzád,

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, Edi, és megyünk is tovább a mai témánkkal itt a hírek meg a kötelezők után. Méghozzá az a következő gondolat a mai témánkban, hogy bezzeg más, és semmi bajom, összehasonlítás és kimondatlan elvárások. Bezzeg más férje, ugye? Más felesége ezt megteszi. Az összehasonlítás mögött gyakran valódi hiányérzet van, mégis könnyebb versenyhelyzetet teremteni. Hasonlóan nehéz helyzetet okozhat, amikor azt mondjuk, hogy nincs semmi bajunk, közben pedig azt várjuk, hogy a másik magától rájöjjön, mi történt. De nem szeretem ezeket, az utolsó, főleg, hogy nincs semmi bajom, és közben még látszik, hogy van. Miért mondjuk el néha könnyebben azt, hogy más párja mit csinál jobban, mint azt, hogy mi mire vágyunk a saját kapcsolatunkban? Nem tudom, én soha nem mondtam azt, hogy a más párja mit csinál így vagy úgy, meg bezzeg a Karina párja, vagy a nem tudom, a Feri párja, vagy a nem tudom kié. Na most miért? Miért hasonlítgassak? Soha nem hasonlítgottam, se az exemnél, se a jelenlegi kapcsolatomnál nem szeretek, mert minden kapcsolat egyedi, és én ezt tudom is. És egyrészt nem lehet hasonlítani. Az igényemet viszont elmondom. Tehát én pont nem hasonlítgatok. Ti hogy vagytok ezzel?
1: Hát a hasonlítgatás nem szép dolog egyik fél részéről sem, de aki nagyra vágyó, kirakat életet él, az szokott hasonlítani. Bezzeg már a Józsi, már annyit dolgozott, vagy nem, de mindegy. Tehát új autó, új ház, és a Bahamákon nyaralnak át, irítség. Nem szép dolog. Nem, én sem szoktam hasonlítani.
2: Hát igen, ezek merő irítkedések, és hát meg ilyen éllel jelzik a szokták jelezni, hát ezt azért leginkább a nők szokták, tehát mondjuk pasik ritkán mondják.
0: Dehogy nem, mi pasik is szoktuk, hidd el. Én férfi részéről is hallottam már ezt, de nyilván mondjuk nőktől talán annyiból több, hogy például a nők, azok mondjuk, hogy mondjam, tehát mondjuk a szomszéd Julival kibeszéli a szomszédja, a szomszédasszonyok, ugye, hogy mondjuk akár olyan már régóta szomszédok, meg barátnők, meg ilyenek, hogy hát náluk mi fér bele, és mi nem a kapcsolatban, és akkor a nő felveti a férjének például, hogy bezzeg a Jani, hát az ezt meg azt csinálja, te meg sose csinálsz nekem olyat. Na, ezt el tudom képzelni valahogy.
2: Hát ilyenek gyakoriak, de mondjuk azért mi pasik nem, hát most mit mondhatnánk mondjuk, hogy nem tudom.
0: De például bezzeg a Feri felesége mennyivel jobban figyel az étkezésére, mint te. Na, tessék, egy példa, Sanyikám.
1: Vagy bezzeg a Feri felesége szülés után lefogyott 30 kilót.
0: Például.
2: Ja, hát Feri ilyen, felesége, nem vagy elégedett.
0: Van ilyen is, tehát én nem mondanám, mi férfiak szentek vagyunk, se ne legyünk álszentek. Mi is mondhatunk ilyet. Én alapvetően nem szoktam, és ezt vállalom. Nem hasonlítgatok.
1: A nők talán azért, hogy a javak, hogy mert neki több van, nekünk miért van ilyen kevesebb. Tehát a nők azok inkább emiatt. A férfiak meg azért hasonlítják,
2: mondjuk,
1: mert...
2: Mondjuk olyan szempontból is azt is lehet mondani, mit tudom én, azt mondja a pasi, hogy... Hát, mit tudom én, ezek a Sári felesége, a Sári férje, ezek a Sári megértőbb a férjével, nem piszkálja, hogy amikor hazamegy fáradtan dolgozni, és nem áltatja, és nem...
0: Várj, hazamegy fáradtan dolgozni? Ez... hazamegy fáradtan dolgozni?
2: Ja, hogy igen, tehát, hogy...
0: Na, leesett Sanyinak, hogy minden vettek...
2: Munka után, igen.
0: Dolgozni mész haza, fáradt, végül is.
2: Igen, most már szembesültem a mondatban.
1: Az se rossz, de mindegy. Nem, hát a nők talán nagyra vágyobb, aki sokkal többet szeretnek mutatni a külvilágnak,
2: hát, igen,
1: hogy lássa a szomszéd, hogy figyelj, én csinosabb vagyok, nekem jobb autóban, nekem gazdag a férjem van. A férfiak meg megelégszenek azzal nagyjából, ami van, és ők nem egy ilyen mesterkélt világban élnek, és talán ők kevesebbet. Ők nem hiszem a férfiak.
0: Mennyire reális elvárás, hogy hosszú évek után a társak szavunk, vagy a társunk szavak nélkül is felismerje, hogy mi bánt bennünket például, vagy hogy mire van szükségünk. Azt gondolom erről, mindjárt szóhoz engedlek titeket jutni, hogy azt gondolom erről, hogy hogy önmagában vannak helyzetek, vannak dolgok és vannak emberek, akik képesek adott helyzetekbe, dolgokba, vagy ott adott partner esetében mondjuk belelátni a másikba. Tehát ilyen velem is, és előfordult úgy is, hogy én mondtam olyat, ami például a páromra igaz, és nem tudtam, csak valahogy mégis tudtam, és ezt nem tudom megmondani, de több olyan eset volt, amikor ő csinálta ugyanezt, és alapvetően ez nem elvárható, ezt le kéne szögezni az emberekbe, ez nem elvárható, ez vagy működik, vagy nem, és lehet, hogy akinél működik, annál sem minden esetben, úgymond, mi ezt úgy hívjuk a párom, ahogy belelát a fejembe, és ez valóban igaz, de nem minden esetben, tehát, hogy azért ez kell egy olyan kapcsolat, egy olyan mély érzelmi kapcsolat, ami által ez működik, mert ismered, mert tudod a másikat, tudod, hogy reagál, mit szokott általában csinálni, és mindig bejön általában, amire gondolsz. De ez nem minden esetben. Tehát például számunk férfiak, én azt mondom, hogy nőknek ez jobban működik, mint nekünk férfiaknak. Tehát egy nő lehet hamarabb rájön az, hogy például mire van szükségem, vagy esetleg miben, bár az, annál már én kérdést teszek, vagy kérdőjelet teszek, mint mondjuk egy férfi. Én például sokkal nehezebben jövök rá arra, hogy például éppen mire van szüksége, vagy mit gondol, vagy mi az, amire vágyik, vagy ami bántja a másikat. Megérzem, ha baj van, de az már nem mindig, hogy mi. És ezért nem szabad ezt általánosnak venni, és nem szabad azt mondani, hogy hát ha szeretne, akkor tudná, hogy mi a probléma, ez hülyeség. Ez egy akkora nagy baromság, ez ilyenkor kinyílik mindig a bicska zsebembe, ugyanannál a mondatnál is, hogy nincs baj, vagy mit tudom, semmi bajom nincs, az miközben van baj, de amikor kérdezik, hogy mi a baj, semmi. Na hát nekem ezek valahogy nem. Tehát mondja el, mi a baj, mi a probléma, mire vágyik, és akkor az ember szóból ért.
1: És igen, akkor csak így... nőként, Robi, a szóból ért, tehát együtt élsz valakivel 5 év. 3 év, 2 év. Tehát ha odafigyelsz a párodra, akkor tudod. Tehát vannak berögzött sémák, berögzött mozdulatok, berögzött gondolatok, amire már ha odafigyelsz rá, akkor tudod.
0: Igen, viszont vannak dolgok.
1: Nincs meg mindig.
0: Jó, de mi pasik hajlamosak, bocsi Karina, hogy beléd folytam, mi pasik hajlamosak, legalábbis én hajlamosabb vagyok figyelmetlen lenni ilyen szempontból. Tehát figyelem a páromat, odafigyelek rá, itt nem arról van szó, hogy nem figyelek oda rá, viszont azt, hogy mikor mit csinál, azt nyilván egy általános dolgot, vagy egy általános napirendet úgy nagyjából tudom, de az sem mindig ugyanaz. És ezért nekünk pasiknak szerintem sokkal nehezebb dolgunk van, mint nektek nőnek. Mi pasik hajlamosak vagyunk sémában élni a napjainkat, ti is, de ti valahogy mégis még változatosabbak tudtok lenni, és ezért nehezebb kitalálni. De azt nekem nem mond, hogy nekem tudnom, hogy mi a bajod. Igen, mondja Csanyi.
2: Ilyen finoman fogalmaztál, hogy még változatosabbak.
0: Igen, hát most miért? Hogy fogalmazzak? Hát ezt így lehet megfogalmazni, jó?
1: Hát nőként sokkal több mindenre kell figyelni, sokkal többet kell logisztikázni, és az ember, aki otthon ül, vagy otthon van, az arra jobban figyelsz. Figyelsz a gyerekedre, a férjedre, a háztartásra, mi jobban tudunk erre figyelni. Ez tény is való. De nehéz a pasiknak is, mert nem mindig adunk elég információt. Tehát mi azért néha rejtőzködünk. Mi bajod van? Semmi. Na most, ha nem azt mondanánk, hogy semmi, hanem elmondanánk, mi bajunk van, akkor a pasi sokkal jobban föl tudna minket térképezni, és rájönne arra, hogy hol a bibi. Tehát mi is távolságot tartunk, és mi is táptalajt adunk arra, hogy pasik...
2: Jobb előnyt élvez az, hogy akkor megsértődtök, mint hogy megpróbáljátok rávezetni és elmagyarázni.
1: Igen, pedig el kéne magyarázni, hogy figyelsz, mert ezt nekem nem tetszik, ez nem esett jól, ezt most rosszul csináltad, de javítsuk ki ketten, vagy éljük meg ketten, vagy oldjuk meg ketten, vagy... Tehát nem egyedül kéne megoldani, hanem ketten, azért párkapcsolat.
0: Ez így van, viszont azt egy férfi se, egy nő se fogja kitalálni, ha azt mondod, hogy mi bajod, semmi, mert lehet bármi. Tehát, hogy ezt nekem nem mondja nekem senki, hogy mindenkinek. Lehet, hogy adott esetben véletlen kitalálod egyszer-egyszer, vagy rájössz, de mindig nem. Meg az sem, hogyha szeretné, akkor tudná.
2: De egyébként hát, akkor sem véletlen találod ki, mert abban igazán van Karinának, hogyha azért hosszabb idő után esetleg leesik. De az már olyan későn, hogy addigra már full vagy.
0: Igen, de pont ez a probléma, de miért nem kommunikáltok ti is konkrétan? Amit Karina mondott, én azt támogatom, hogy bármi probléma van, igen, azt mondj el a másiknak, mert abból tud az ember tanulni, abból tudja megérteni a másikat. És lehet, hogy adott helyzetben nem biztos, hogy egy férfi számára eszébe jut. Mi férfiak hajlamosak vagyunk egyszerre csak egy dologra figyelni, saját tapasztalat, és például mondjuk másra adott esetben nem. De ez nem a párunk hibája, nem az mi hibánk, mi egyszerűen valahogy mi férfiak kicsit így vagyunk programozva. Ezt másokon is láttam. Míg a nők egyszerre sokfele figyelnek.
1: Segíteni abban, hogy ti férfiak megértsétek. Tehát segíteni kell abban, hogy elmondod.
0: Így van, de mindenféleképp fontos a kommunikáció, ebben én azt gondolom, tehát én ezt nem hiszem, ezt a gondolatot, nem értek vele teljesen
1: egyet. Én sem értek vele egyet, tehát én sem értek, pedig én nő vagyok.
0: Viszont miért választjuk időnként a hallgatást, vagy a semmi bajom választ akkor is, amikor valójában, vagy amikor szeretnénk, hogy a másik közel legyen hozzánk. Hát szerintem, aki ezt csinálja, ez elég nagy butaság, én soha nem csinálom ezt, de valóban sok ember csinálja ezt. Ez miért van így, Karina? Most erre kíváncsi vagyok, mert én erre nem tudok válaszolni. Miért van így, aki nem úgy él, mint például én, tehát nem így gondolkodik, hogy igenis megbeszéli. Miért van az, hogy azt akarod, hogy közeledjek hozzá, vagy a férfi közeledjen a nőhöz, vagy a nő a férfihoz, és közben megbezár? Miért van ez így?
1: Mert elképzelhető, hogy olyan reakciót váltja a férfiból vagy a nőből, ami mondjuk egy agresszió, és inkább csöndben maradsz, vagy megtorlás, vagy fenyegetés. Tehát ebben az esetben egy nő visszahúzódik, mert a férfi mindig is erősebb. És hát talán ezek várjál, az esetek lehetnek.
0: Ne, álljunk meg egy pillanatra. Szituáció. Tegyük fel. Uh-huh. Egy pár vagyunk. És megkérdezett tőlem, hogy mi a baj. Meg azt mondom, hogy semmi bajom. De azt várom, hogy gyere már, ölej már itt, búj ide is, és mit tudom én, de nem mondom meg, semmi bajom. Na, ez miért van?
1: Hát mert megsértődtél valamiért, és a sértődékenységet férfi létedre felülkerekedik a józan eszeden.
0: És nő esetében miért van?
1: A dac, hogy nehogy már csak azért is.
0: De ezt tudjátok, mekkora baromság?
1: Hát tudom, igen, de a nőknek önérzete van. Mi dacosak vagyunk, hisztisek vagyunk, és talált ki pasite, hogy nekünk most mi bajunk van. És ez tényleg
0: elnézést kérek minden hallgatótól.
2: Nem, például ez ugyanúgy nem megy egyébként.
1: Ne kérje elnézést, Robi, ez tényleg hülyeség.
0: Nem, a kifejezését kértem elnézést, mert a YouTube lehet leblokkol emiatt, úgyhogy ezt még nem szeretném.
1: Na, akkor kisipolom.
0: Oké, de a lényeg az, hogy ez akkora hülyeség, hát most Tomi nem lesz megoldva, és a Tomi nem lesz közelebb a másik. Én ezt nem szoktam, így megfogom, és fogom magam, és odabújok a páromhoz, van, hogy arrébb rakom a karját, vagy ő az enyémet, hát fogok én játszani sértődék.
1: Megenyül. Igen. Igen.
0: Most nem jobb, amikor már konkrétan jelezni, meg kommunikálni bárhogyan is a másik felé, hogy mire vágyok, mint az, hogy most játszom a sértődött kisfiút, vagy kislányt, és
2: igen, ezzel annyi
1: idő. Figyelj, még az állatvilágban is lekommunikálják az állatok, hogyha valami baj van.
0: Így van.
1: Az állatvilág is kommunikál. Pont a majmokról olvastam egy ilyen, hát egy kis könyvet, hogy megtörténtesse.
0: Most azt akarod mondani ezzel, hogy a majmok intelligensebbek, mint egyes emberek?
1: Hát hogy őszinte legyek, a könyv alapján néha igen. Igen. Tehát ők családban élnek, és olyan jeleket, és olyan kommunikációt folytatnak, hogy basszus.
0: A jobb esetben amúgy az emberek is családban élnek, tehát végül is ez azonos.
1: Jobb esetben igen, csak néha az emberek nem ösztönből, vagy lehet, hogy talán ösztönből, de másképp reagálnak dolgokra, mert sokkal több hatás éri őket kívülről. De az állatvilág is nagyon-nagyon szépen le tudja ezeket az apróbb dolgokat kommunikálni, nagyobbakat is.
0: Én nem mondom vagyok, hogy egy picit zenéjünk, aztán hamarosan jövünk hozzátok vissza, és innen folytatjuk a témát.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és elérkeztünk mai műsorunk záró blokkjához, mondhatom ezt így. Méghozzá az a műsorunk záró blokkja témában, hogy ha szeretnél, tudnád, elvárások helyett valódi kérések. Talán az egyik legnehezebb dolog egy kapcsolatban egyszerűen kimondani. Erre van szükségem. Sokszor romantikusabbnak érződik, hatásunk magától találja ki, mire vágyunk. De vajon a szeretet valóban abból mérhető, hogy mennyire tudunk olvasni egymás gondolataiban? Nem. Erről maga már kérdésre már száfolom, hogy nem abból, de az egy nagyon jó dolog, ha tudunk. Viszont a kérdésem az hozzátok, hogy miért érezzük néha kevesebbet érőnek azt a gesztust, amit előtte konkrétan kérnünk kellett a társunktól.
2: Ezt még egyszer tett fel azt a kérdést, mert ezen nekem el kell gondolkozzak, de így nem megy.
1: Szóval a kérdés az következő, miért érezzük néha kevesebbet érőnek azt a gesztust, amit előtte konkrétan kérnünk kellett a társunktól? Még Karina elgondolkodik, én azt gondolom, hogy ezt nem szabad kevesebbnek érezni. Én mindig annyit szoktam kérdezni a páromtól, például meg akarom lepni valamivel, meg szoktam ettől független kérdezni, hogy mire vágyik. És hogyha van valami konkrét, azt el is szoktam mondani. És nekem az nem érzem attól kevesebbnek, mert megosztja velem, hogy ő mire vágyik. Hozzáteszem, nyilván az is nagyon jó, amikor csak meglepem valamivel, most gondolok ilyen apróságra, hogy mondjuk egy sütivel, vagy valami aprósággal, mint mondjuk ha konkrétan megmondja, az meg azért jó, mert akkor tudja, hogy nem lősz félre. És nem gondolom, hogy ez kevesebb vagy több. Tehát nem ezen múlik egy párkapcsolat, szerintem, hogy most kimondjuk azt, hogy mire vágyunk, most bármilyen téren, legyen a szexuális, legyen az mit tudom én, hétköznapi dolog, bármi, vagy az, amikor a párunk kitalálja. És hogyha valami olyasmit talál ki, ami nekünk nem tetszik, akkor meg vagyunk, ugye, sértődve. Ugye, kedves hölgyek, elsősorban?
2: Igen, most pont ezen gondolkodom, ezen a kisértődik meg jobban, de én nagyon nem szeretem a meglepetéseket. Tehát én tudom magam,
1: pedig nagyon jó az.
2: Borsózik a hátam ettől, a fumos meglepet.
1: Ó, mi szeretjük. Párommal szoktunk. Nem nagy dolgokat, de például egy szelet süti, egy nem tudom.
2: Az más.
1: Egy valami apróság, kedvesség, ilyen értelmű meglepetés. Vagy például mondjuk különféle, most nem ért helyén a dolgot, különféle játékos dolgok, nem játékok, tehát nem...
2: Nem társas játékozni ültek.
1: Például. Igen.
2: Hát figyelj, akkor én a jól van, már rájöttem. Úgy vagyok összerakva, hogy a nagy dolgokat nem szeretem meglepinek, de a kis dolgok jó lesznek.
1: Na, hát nagy dolgokat egyébként szerintem, az mindig a nagy dolgokat meg kell beszélni, én azt nem
2: igen, azt
1: tudom.
2: Meg kell, hogy hova megyünk nyaralni, tehát ne úgy van, hogy meglepjen egy Karib-szigeteki nyaralással.
1: Na most azzal, hogyha párom meglepne egy nyaralással, múltkor tervezte ezt, én annak sem lennék ellene, legyen.
2: Én azért szeretném tudni, hogy hova megyünk.
1: Hát tudom, előtte este megtudom.
2: Ja?
3: Hát akkor igen, most az a kérdés, hogy alap, hogy mind a ketten mondjuk szerettek nyaralni, vagy így valamerre elmenni, akkor ha ez ugye általában mindenkinek mindegy, hogy merre, csak akkor valaki beszervez valamit, de ha valaki konkrétan szeret valamit, tehát én általában mindig azokat a meglepetéseket szeretem legalábbis szerezni, aztán én itt szerint vagyok, hogy jó, hát nekem én bárminek tudok örülni, hogyha gondolnak rám. Hogyha én valakinek meglepetést szerzek, akkor általában azért nyilván akár a kis dologban, hogy nyilván nem olyan csokit veszek, amit szeret, vagy nem olyan könyvet, vagy nem olyan gyömre hívom.
2: Tehát akkor odafigyelsz rá, hogy nagyjából mi a mit szeret, olyan, és akkor úgy...
1: Igen, mondok olyan, nektek egy nagyon érdekes dolgot. Például azt mondja Karina, hogy a kis dolgokat, kis meglepetéseket szereti, a nagyokat nem. Most attól függ, mondjuk ez a nyaralásos téma, ez talán még belefér nálam, ez simán. De például érdekes az, hogy én a páromat leptem már meg értékesebb dolgokkal, és alig akart elfogadni. Tehát mindig ezt úgymond ki kellett játszanom, hogy ezért vagy azért leptem meg ezzel vagy azzal, és akkor úgy elfogadta, de alapvetően ő nehezebben fogad, és érdekes, könnyebben ad. Aha. És ezt már megfigyeltem, hogy ez nála ez egy ilyen tulajdonság. Most részét kibeszéltem, a lényeg az, hogy aki tudja, aki nem, hogy kiről van szó, mindegy, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy vannak emberek, akik könnyebben adnak, és nehezebben fogadnak, van, akik viszont nehezebben adnak, és könnyebben fogadnak. Ismerek ilyet is?
3: Pedig, van, ugye,
2: van ember van, is. Igen, van, igen.
3: Jelen esetben ugye a párod ugye ismeri a mondást, ugye, hogy jobb adni, mint kapni.
1: Én is ismerem a mondást, igen, de...
2: Én is ismerem a mondást, tehát a mondást minden ismerjük, de én úgy vagyok vele, hogy mindenki annyit kap, vagy annyit adok, amennyire méltó. Tehát ha úgy viselkedik velem, akkor kap egy fitiszt.
1: Azt hittem, ha úgy viselkedik velem,
2: kap egy... Ki kell érdemelni azt, hogy te kapjál? Bár nem, most nem anyagi erkölcsi, tehát meg kell érdemelni azt, hogy tőlem kap.
1: Nem, igazából tehát, az a...
2: Nem adunk.
1: Az a helyzet, hogy vannak élethelyzetek, és vannak olyan dolgok, az, hogy most meglepődünk, nem lepődünk, az egy másik kérdés, de hogy meglepetésnek szánt dolgokban én azt gondolom, hogy kellenek azok a kis meglepetések. Nem azt mondom, hogy mindig, de kellenek olykor, mert az egy jó érzése tölt el másikat.
2: Hát egy apróság, az biztos, ami hát szeret.
1: Most mi neked az apróság? Valami, mondok neked egy példát, neki volt, igen. Hogy ebéddel vártam haza a párom munka után. És az neki jó érzés volt, mert ott volt a kész ebéd, neki csak enni kellett. Tehát csak egy példát mondok. De nekem ez is apróság. Tehát, hogy önmagában nem...
2: Hát az apróságok jó dolgok, azt hát én is hallod, de nagy dolgokban szerintem azért csak egy család vagy egy pár kapcsolatban beszéljük már meg.
1: Amúgy abban én egyetértek, hogy azért nagyon nagy dolgokat mindig meg kell beszélni.
2: A gyerekvállalás, nyaralás,
1: kikinek... Ja, a gyerekvállalás az...
3: gyerekvállalás az nem meglepi benne,
2: hanem... De, az hogy ne lenne? Lehet, de várj...
1: Meglepetésre jön egy gyerek, érted?
2: Olyan is van, hogy van olyan.
3: Ti tudjátok meglepni a pasit, hogy éppen nem vettetek be.
2: Na látod, mondtam én, hogy ott a meglepetés?
3: Tehát...
2: Hát azért meg lehet lepni egy pasit, basszus, hogy... Hát figyelj, igen, mondjuk több év után. Ó,
3: bocs.
2: Ez a gyerek nagyon hasonlít rám.
1: Na most, innen jön a kérdés, Karina, bocs, hogy belét folytam a szót, hogy mi nehezebb egy kapcsolatban? Őszintén kimondani, hogy mire van szükségünk, vagy elfogadni, amit a másik közli velünk a saját igényeit?
2: Melyiket nehezebb elfog...
1: Hát, Karinának nem nehezebb. Mennek át a kérdések, úgy látom. Mi
2: nem,
1: nehezebb...
2: Nem. Hát csak szóval, úgy most... Nagyon hasonlóak.
1: Szóval, hát, mi nehezebb egy kapcsolatban? Őszintén kimondani, hogy mire van szükségünk, vagy elfogadni, amikor a másik közli velünk a saját igényeit. Magyarul mi a könnyebb? Ha random valamivel meglepnek, és elfogadod, amit kap, vagy ha az, hogy a pár azt közli, hogy én nekem erre van igényem, és ezt szeretném.
2: Hát, nagyjából mindegyik könnyű. Hát ezek nagyon hasonlóak. Tehát könnyű azt is elfogadni. Ha adnak, bárhogy adják, azt könnyű elfogadni. Ha konkrét dolgot kapsz, ha nem konkrét dolgot kapsz. A meglepetés minden irányból jó.
1: Igen, de az, amikor már közlik veled, mire vágynak, az már onnan nem meglepetés, ezt azért tisztázz.
2: De valahol meglepetés, mert nem a várt időpontban kapod.
1: Jó, de azt nagyjából számítasz rá, maradjunk.
2: De nem számítasz rá, ha nem, hát ezzel meg lehet lepni. Nem.
1: Jó, akkor Karina nem számít rá.
2: Én nem számítok rá. Én semmire nem számítok.
1: Jó.
3: Az a jó. Nulláról.
2: Indulunk. És akkor belerakadsz a kis kalapba.
1: De Karina, ne arogj, ez nem olyan meglepetés, hogy én előre bejelentem neked, hogy viszek egy táblacsokit, aztán majd fél év múlva elviszem. Hát az, és akkor levek lepő, tehát számítasz hát rá, hogyha megyek, hát akkor viszek, de az, hogy mikor?
2: Ha fél év múlva jössz, akkor...
1: Na látod? Jó.
2: Jó.
1: Mit tehet két ember akkor, amikor már kialakult közöttük a hallgatás, a kritika és a vissza? Micsoda? Várjátok ezt a kérdést, mi nekem is értelmeznek.
2: Na szóval, látod?
1: Mit tehet két ember akkor, amikor már kialakult közöttük a hallgatás, a kritika és a visszahúzódás köre? Hogyan lehet újra úgy megszólítani egymást, hogy egyikük se érezze magát kevésnek?
2: Be kell adni a vállási papírokat, el kell válni, és utána újra össze kell jönni, nem fér és feleségként is.
1: Karina, ne! Nem erről van szó.
2: Halálkomoly, tudod, hogy milyen sokkárnál ez segít? Ezt halálkomoly mondom.
1: Én elhiszem, de itt most nem erről van szó.
2: Miről van szó?
1: De arról van szó, hogy amikor már ez mind kialakult.
2: Ki kell lépni a kapcsolatból. Tehát nem lehet ezt így tovább csinálni. Kilépsz, vagy visszalépsz, vagy örökre ott hagyod. Ez lehet, semmi más.
1: Nem lépsz ki, se nem lépsz sehova. Most azért, mert... Te ne hallgatsz az én gondolatomat. Azt gondolom, hogy alapvetően az embereknek, és itt jön szóba az a dolog, amit Karinát kiakasztok, beszélni kell. Beszéljék meg.
2: De megőrülnek a pasik tőlünk, ha sokat beszélünk, Robi. Hát
1: de meg kell beszélni. A kommunikáció szent és érthetetlen.
2: Írásba is lehet?
1: Írásba is lehet.
2: Köszönöm.
3: Akkor, hogy ne kopjon el a
2: hát nem csinál, figyelj, egy, a sokaiban megjegyzi, kettő, ha nagyon mérges vagy rá, elmegy a dühöd mi a harmadik mondat után. Tehát nem dühösen fogsz írni. Tehát ez nagyon jó. Írásba. Köszönöm.
1: Felőlem írjad, ez más kérdés. Technikai kommunikáció különféle eszközeit nem tiltjuk el, Karinát.
3: Az írásbeli családon belüli kommunikációról mindig a Csók anyu című film jut eszembe, ahol mindig levélben kis üzenetes cetliken kommunikáltak, hogy elmentem, meg hol jövök, viszont későn jövök, ez lesz az, na nem az van, ott a kaja a hűtőben.
1: Viszont ha már itt az elmentem, meg a megjöttemről beszéltek, most a témától eltérek, mert igazából szerintem így is beszéltük ezt a témát, csak így felmerül benne mindig a kérdés, ti is biztos szoktátok alkalmazni, Karina a párja hazamegy, és akkor megkérdezi Karina, hallottam már Karinától, megjöttél? Miért kérdezed meg, ha már hallott, hogy ott van?
2: De nem csak te, én is előfordul. Nem fordul vissza.
3: Hát, ha mégse ő.
2: Hát, ha mégse ő az.
1: De hát hallod, beköszön, szia, itt vagyok.
2: Meggondolja magát.
3: Hogy megjöttél? Inkább elmond.
2: Inkább nem. Várjál, nem, még visszajövök, ha van még dolg. Nem tudom. Ez egy
1: olyan... De egyébként nagyon sokan alkalmazzák ezt, és egyébként igen, vicces, mert nem, akkor még az utcasarkon vagyok, tehát...
2: Nem, ez olyan, hogy biztos vagy benne, hogy megérkezett.
1: De akkor is hát, biztos tudod, vagy, mert hallod.
2: De az más, de hogy úgy emberileg, lelkileg, fizikailag, szellemileg ott vagy.
1: Jó. Ezzel mindig mosolygok, de én is csinálom, kedves hallgatók. Nem azért mondom a Karinát, hogy bántson meg senkit, félreértés, ne essék. Csak olykor elgondolkoztam már ezen például, hogy ezt miért mondjuk. Vannak ilyen, nem csak ez, van más ilyen a hétköznapi kommunikációban olyan mondat vagy gondolat, amit úgy használunk, amikor már nincs rá szükség, és ez felesleges, tehát önmagában, mert hát úgy is olyan.
2: Vagy várjál, tudod, mikor jobb feltenni ezt a kérdést, mikor tudod, hogy van egy bolygó hollandi családtagod, aki jön, két percet marad, kezet most pisír, stb. Vesz három dolgot magához, és már megint megy. És szerintem ezért rögzülheted be az, hogy most tényleg megjöttél, maradsz is?
1: De az már más, de általában csak egy kérdeznek, hogy megjöttél.
2: És akkor ezt végül is az a baj, hogy mindig használjuk, akkor is, amikor tényleg megjött, mert bizonytalan van, hogy maradsz is.
1: Jó, szerintem most már ez magyarázkodás, de...
2: Nem, hagyjuk.
1: Elfogadjuk. A műsorunk végéhez értünk, ezt már csak ilyen pluszba dobtam ide be a témát, a független. Elmondhatjuk zárásképpen azt, hogy önmagában fontos az, hogy megbeszéljétek azt, hogy mire vágytok, kedves párok, mert abból, hogy kitaláljuk, hogy mi bajod semmi, meg ha szeretne, akkor tudná, na, ezektől feláll a szőr a hátamon, nem, ez nem így működik, meg kell beszélni, le kell kommunikálni, még akkor is, hogyha 30 éve együtt éltek, mert nem biztos, hogy mindig minden ugyanúgy van, mert az élet változik, az emberek változnak, mi is változunk egymáshoz is, a párunkkal, illetve önmagában az élet folyamán is, és azért ez folyamatos felismerni is fontos, hogy kell a nyílt kommunikáció, tabu nélküli kommunikáció a párkapcsolatban, anélkül nem működik jó szerintem egy párkapcsolat. Ezzel zárnám a mai műsort. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, Karinát, Sanyit és Robit hallottátok, és maradjatok továbbra is a Lépés Rádióval, aki YouTube-on hallgat minket, nekik fontos info, amíg nem iratkoztál fel, kérlek tedd meg és segítsd ezzel munkánkat, illetve hype-old, like-old és oszd meg a tartalmainkat, például ezt a műsorunkat is a YouTube-on, hogy minél több embert elérjen. Köszönjük nektek a segítséget, még egyszer további szép napot és kellemes rádióhallgatást. Sziasztok!
3: Sziasztok, maradjatok velünk!
2: Hello! You wanna be loved, you wanna feel it until you go numb.

0: Szükségesen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. Csődbe mehet Bátony terenye. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába. Ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordásra száradt galjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica. A pihenés, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Németh Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszavúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba, 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárra járta körbe a Balatont. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz Racing City Group cégcsoport. A vevőjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. Vásárlásához szükséges bankgaranciát, jelentette be Facebook oldalán kedden Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mindez pedig azt jelenti, hogy az eddigi 2 vevőjelölt közül egyik sem lesz a Videoton tulajdonosa. Emiatt újabb pályázati kör kiírására lesz szükség a csapat értékesítéséhez. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen alapon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indulj!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: feled. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Reklám következik.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
1: Reklámot hallottak.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: funcák és közterek.
1: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: és a jelen kedvenc felvételei.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit-olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai német Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszabóan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba, 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárra járta körbe a Balatont. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit-olasz Racing City Group cégcsoport. A vevőjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. Vásárlásához szükséges bankgaranciát, jelentette be Facebook oldalán kedden Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mindez pedig azt jelenti, hogy az eddigi 2 vevőjelölt közül egyik sem lesz a Videóton tulajdonosa. Emiatt újabb pályázati kör kiírására lesz szükség a csapat értékesítéséhez. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
10: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
9: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
10: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
9: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
10: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
9: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
11: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Hey!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el. Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Érd ezt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasabb teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit-olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai német Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszabóan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba, 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárra járta körbe a Balatont. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit-olasz Racing City Group cégcsoport. A vevőjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. Vásárlásához szükséges bankgaranciát, jelentette be Facebook oldalán kedden Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mindez pedig azt jelenti, hogy az eddigi 2 vevőjelölt közül egyik sem lesz a Videóton tulajdonosa. Emiatt újabb pályázati kör kiírására lesz szükség a csapat értékesítéséhez. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli-délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kanapés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Babilon.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben felkerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára. Majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedülálló. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja a leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. Szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen bejelentést. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a Daybusz.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Hozzám még egyel!
1: Horror!
2: Mi? Még egy rundot, jó?
3: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Ráhel Klub. Mi emberek uraljuk a Földet. Sokszor beszélünk erről, és szeretjük azt hinni, hogy ez így is van. De hát itt vannak az állatok, itt vannak a növények. És bizony, vannak olyan emberek, akik jobban szeretik az állatokat, mint az embertársaikat, mert azt mondják, hogy a kutya az ember legjobb barátja. Vagy azt mondják, hogy az ő kis cicája az olyan, de olyan okos, hogy éppen hogy csak meg nem szólal. Nos, az biztos, hogy nagyon sokan szeretik, nagyon sokan szeretjük az állatokat. Hiszen én magam is az állatokat szeretők közé sorolom magam teljes joggal. A Ráhel segítséget szervező alapítvány tagjai, önkéntesei sokszor segítenek állatokon is. Bizony előfordul, hogy egy idősebb hölgy vagy úr már nem tudja a kiskutyáját, kis cicáját megfelelően gondozni, és bizony mi kerestünk annak a házi kedvencnek új otthont. Méghozzá olyan kedves otthont, ahol jobban bántak vele, mint az előző helyen. A mai Ráhel Klubban állatokkal fogunk foglalkozni. Először is hősi állatokkal. Bizony, bizony. Az állatok van úgy, hogy az emberek mellett harcolnak, és van úgy, hogy akár meg is mentik az emberek életét. Nem sokára ilyen hősi állatokat mutatunk be nektek. És ez is jó bizonyság arról, hogy állati barátainkat meg kell becsülni, tisztelni kell, és segíteni kell őket a mindennapokban. Hogy együtt a Földön még jobban, még nagyszerűbben éljünk, mint eddig. Most hallgatunk egy kis zenét, aztán találkozunk a hősi állatokkal.

Szeretnék nektek mesélni először is egy hősi medvéről. Nos, medvét már mindannyian láttunk az állatkertben, és tudjuk jól, hogy a medvék nagyon-nagyon régóta részei a világ ökoszisztémájának. Igazából 8 fő fajtája van a medvéknek, és olyannyira nagyszerűen elterjedtek az egész világon, hogy a sarkvidéki jégtől a trópusi erdőkig ott élnek nagyon sok helyen. Hát a legismertebb fajtája igazából a medvének a barna medve, ez Magyarországon is van, de például ott van a grizzly, aztán ott van a jeges medve, az amerikai fekete medve, az örvös, az ajakos, a maláj, a pápaszemes, és persze ott van mindenki kedvence, a panda maci is, az óriás panda. Nos, nem mindegy, hogy melyik az a medvefaj, amely hőssé vált. Néha látni képeket az internet világában arról, hogy jeges medvét etetnek sarkvidéki kutatók, és láthatólag jól érzi magát az a jeges medve az emberek világában, és rendszeresen oda jár némi elemózsiáért, vagy egyszerűen csak azért, hogy játszon a szánhúzó kutyákkal. Aztán van az amerikai fekete medve, vagy baribál, Észak-Amerika legelterjedtebb medvéje, aminek ugye a neve is az, hogy fekete medve, általában fekete vagy nagyon sötét barna a szőrzete. Aztán a jellegzetes fehér félholddal a mellkasán az úgynevezett örvös medve, ami Ázsiában honos. A hosszú karmokkal és a termeszek elfogyasztására specializálódott szájjal rendelkező úgynevezett ajakos medve, ami Indiában elterjedt, vagy a maláj medve, a pápa szemes medve, Dél-Amerika, illetve az ázsiai trópusi esőerdők lakói ezek. És persze a szinte csak kizárólag Kínában élő óriás panda. No, sokfajta medve van, és a medvék többsége mindenevő, tehát az étrendjük a fajtól és az élőhelytől függően jelentősen eltérhet. De hogyha arról beszélünk, hogy milyen hősi állatok vannak, amelyek embereknek az életét megkönnyítették, vagy embereknek az életét megmentették, akkor nagyon valószínű, hogy nem medvére gondolunk, hanem mondjuk gondolunk egy kutyára, amelyik kihúzza a bajba jutott gyermeket akár a sebes áró folyóvízből, vagy kimenti a gyermeket, vagy felnőtt embert, kihúzza akár élete kockáztatásával is a tüzet fokott házból. De valahogy a medve az egy vadállat a mi szemünkben, és nem gondolunk arra, hogy emberi életeket menthet, és nem gondolunk arra, hogy nagyon sokan hálásak lehetnek egy medvének. Pedig bizony volt ilyen. Nem gondolunk arra, hogy nagyon sokan hálásak lehetnek egy medvének.

olyannyira, hogy Palesztina felé mentek, tehát nem Lengyelország felé, és amikor eljutottak a szír területig, akkor egy kurd fiatal pásztorfiúval találkoztak. A kurdok többek között a mai Szíria területén élnek, és valóban még ma is nagyon sok pásztor van közöttük, hát az 1940-es években pedig még inkább. És ennek a pásztorfiúnak volt egy kis medvebocsa. Ezt a medvebocsot ez a pásztorfiú találta, és próbálta életben tartani ételmaradékokkal. De hát ez nem igazán sikerült, hiszen ő maga is éhezett. És amikor találkozott a lengyel katonákkal, akkor a lengyel katonák némi apró pénzért és néhány konzervért cserébe megvették ezt a medvebocsot ettől a szír pásztorfiútól. És elvitték magukkal, mint egyfajta házi kedvencet. És a lengyel katonák legyalogoltak egészen Egyiptomig. Elnevezték a kis medvebocsot Wojteknek. Wojtek 1942-ben elkezdett segíteni a lengyel katona barátainak. A lengyelek ételnek azt adták a kis medvebocsnak, ami nekik volt. És hogyha a lengyel katonák szereztek egy kis italt, mondjuk sört, akkor sörre is megitatták. Sőt, mivel nagyon szerettek cigizni, ezért cigarettára is rákapatták. Tehát a kis medvebocs elkezdett dohányozni. Mindjárt folytatjuk a történetet, de először zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

A mai Ráhel Klubban hősi állatokkal foglalkozunk, és az előző részben a különböző medvefajtákat kezdtem el sorolni, és utána pedig elkezdtem mesélni egy történetet, egy valós történetet, ami ugye úgy kezdődött, hogy 1941-ben a szovjet gulágból kiszabadult lengyel katonák egységbe formálódtak, és Palesztina felé vették az irányt, és a szíriai területen ugye találkoztak egy fiatal pásztorfiúval, akitől megvettek némi pénzért és néhány konzervért cserébe egy medvebocsot, és a kurd fiú, tehát ez a szíriai kurd fiú odaadta nekik a medvebocsot. Vojteknek nevezték el a lengyel katonák, és ők gyaloltak még délebre egészen Egyiptomig, és mindeközben ugye etették a kis medvebocsot, aki közöttük nőtt föl. És a sört is megkedvelte, és bizony-bizony még cigarettával is megkínálták, és olykor dohányzott is velük együtt. A medve hálás volt azért, hogy így szeretik és így foglalkoznak vele, és 1944 elején több csatában a lengyeleknek az oldalán harcolt a nácik ellen. Ez az egész nem egy kitalált történet, hanem nagyon is valós történet. Például Monte Cassinónál 20-25 kilós lövegeket, illetve egyéb más hadi eszközöket tettek hatalmas hátizsákban a hátára, és az ezeket szállította. És amikor a lengyel katonák a csatába mentek a németek ellen, akkor pontosan tudta, hogy melyik oldalon áll, tehát a lengyel barátait védte a németek ellen. A németek pedig rettegtek ettől a medvétől, hát nem csodálom. Egy hatalmas állat hirtelen rájuk támad, marcangolja őket, és borzasztó hangon ordít. Hát természetes, hogy nagyon megijedtek. Nos, a II. Világháborúnak egyik érdekessége volt ez a Vojtek nevű lengyel medve, aki ugye úgy volt lengyel medve, hogy igazából a Szíriában született, de a lengyelek fogadták be, és ők nevelték föl. És a különböző háborús tévéhíradó felvételeken szerepelt, és képzeljétek el, hogy megtanították még szalutálni is. Tehát amikor látta, hogy a kis barátai felemelik a kezüket, akkor ő a mancsát felemelte, és így próbált szalutálni. Mindig oda ment a medve, ahová ez a lengyel katonai csoport ment. És a világháború vége felé őket Edinburghbe, Skóciába helyezték, és itt ment nyugállományba, úgymond ez a medve. Nem tudott velük már hazatérni Lengyelországba, hanem az edinburghi állatkertnek a dísz lakójává vált, és mivel róla film is készült, tehát újra mondom, ez egy valós és értékes történet, nos, rendszeresen lengyel turista csoportok meglátogatták őt ebben az állatkertben, Skóciában, és annyira szerette a lengyeleket, hogy ugye a füle a különös lengyel nyelvhez hozzá volt szokva, és feljegyezték róla, hogy ugrál, és mintha táncoló mozdulatokat is tenne, amikor erős hangon, nagy hangon lengyelül beszéltek hozzá, és kiabáltak, hogy itt van Vojtek, Vojtek, és akkor lengyelül még az, hogy medve, stb. Tehát felismerte évekkel, évtizedekkel, azután is, hogy már elszakadta régi barátaitól is a lengyel nyelvet. Nos, ő a II. Világháború egyik legismertebb állati hőse. Tehát amikor arról beszélünk, hogy 8 fajta medvefajta van a világon, és ott van az ajakos medve, meg az örvös medve, meg a barna, meg a fekete, meg a grizzly, meg a jeges medve, stb., akkor emlékezzünk meg arról, hogy Monte Cassinónak, ennek a hatalmas II. Világháborús csatának az egyik nagy hőse, egy csodálatos barna medve volt, amely az életét kockáztatta emberi barátaiért, és sok-sok életet megmentett. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk, és megismerkedünk más állati hősökkel is.

0: Az elmúlt részekben egy hős medvéről, Wojtekről meséltem nektek, és arról, hogy az állatok bizony az életüket tudják adni az emberekért, és nagyon meg kell becsülni állati barátainkat. Az első világháborúban még nagyon gyakori volt az, hogy postagalambokkal üzengettek egymásnak a különböző, akár ostrom alatt álló katonai csoportok, és így próbáltak embereket menteni. A postagalambok már a rómaiak és a görögök idejében is arra a célra szolgáltak, hogy ahogy a nevében is benne van, hogy postagalamb, tehát leveleket küldtek velük, és mivel magasan tudtak röpülni, csak a legjobb nyilasok, a legjobb íjászok tudták nyillal lelőni őket, ezért viszonylag biztonságban tudtak híreket közvetíteni. Az első világháború végéig már csak alig pár hét volt hátra, amikor Charles Whittlesey, amerikai tiszt, 500 fős csapata nagyon nehéz helyzetbe találta magát. Ez 1918. október 3-án volt, amikor az ellenséges csapatok mögött, az ellenséges vonalak mögött csapdába kerültek. Nos, az történt, hogy ez a Charles Whittlesey, aki egyébként 1884 és 1921 között élt, ez az amerikai tiszt éppen postagalambot küldött a feletteseinek, és azt találta ki, hogy ebbe a postagalambi üzenetbe ezúttal nem csak azt írja bele, hogy itt és itt milyen állapotban vannak a vonalak, a csapatok, hogy mit kellene esetleg tenni, hanem gyorsan még odafirkantja azt is, hogy ők maguk nagy bajban vannak. És hát ez a hír, hogy ő ezt megtette, megmentette az életüket, ugyanis ez a postagalamb, a Cher Ami, tehát Cher Ami, az elvitte ezt a hírt. És az ellenség is tudta, hogy postagalambot küldhetnek, és ezért minden egyes madárra elkezdtek lövöldözni. És bizony, az ellenséges német erők Cseremit is eltalálták, és súlyosan megsérült. De a levelet még sikeresen kézbesítette, és utána ápolták, és még körülbelül egy évet élt ez a kedves kis madár, de a levél, mivel megfelelően megkapták, ezért megmentette 194 embernek az életét, és köztük a Charles Whittlesey-nek, ennek az amerikai tisztnek is megmentette az életét. És ez azért is fontos volt, mert az első világháborúban ugye még a postagalamboknak jelentős szerepe volt, de egyre többen azt mondták, hogy hát minek ez, hát nincs ezekre szükség, és amikor ez a 194 ember ez életben maradt, és egyértelműen egy hős madár miatt, tehát a Cher Ami miatt, ami azért is volt fontos, mert a galambok, amikor lőnek rájuk, akkor hát ugye tovább repült, tehát nem magát mentette, hanem a feladatát teljesítette. Tehát ez felhívta a figyelmet arra, hogy valóban egy ilyen picike jószág mennyi embernek az életét meg tudja menteni. Tehát 194 embernek az életét mentette meg. Ez nagyszerű dolog. És meg kell becsülni a galambokat is, és tudjátok, hogy mai napig is a postagalambokat sok területen olyan módon becsben tartják, hogy bajnokságokat is rendeznek számukra. Nos, zenélünk egyet, aztán egy hőség kutyával ismerkedünk meg.
1: Let's hear the invitation of the prophet Hosea as he calls us to return to the Lord with a promise that he will heal us, revive us and restore us so that we may live in his presence.

Az elmúlt percekben megismerkedtünk Wojtekkel, aki szerette a sört és a cigarettát, és nem mellékesen medve volt, valamint Cherrel, akit nem tudtak megállítani a németek, és ő maga egyedül ez a picike galamb 194 embernek az életét, köztük a gondozójának, Charles Whitley-nek az életét is megmentette. Nos, most nézzünk egy kutyát. Az amerikai sereg oldalán a II. Világháborúban több ezer kutya került bevetésre. A legismertebb köztük egy német juhász, egy kólia és egy husky keveréke volt. Elsősorban 1943-ban tüntette ki magát Chips, tehát így hívták Chips, amikor a szövetségesek partra szálltak olasz területen, pontosabban Szicíliában. Amikor az amerikaiakra jól takart bunkerekből elkezdtek lőni az olaszok, akkor Chips egyedül, tehát a kutya egyedül betört a bunkerbe, és elhallgattatta a lövészeket, tehát megtámadta őket. Pár perccel később a kutya kikísérte a négy lövészt. Tehát annyira vadul megtámadta őket, hogy egy maga, ez a kutya, négy lövészt le tudott fegyverezni. És még ugyanazon a napon Chips leleplezett néhány olasz katonát, akik be akartak épülni az amerikaiak sorába, hát kiszagolta, hogy más a szaguk. És remek szolgálataiért több kitüntetést is kapott, amit az amerikai politikusok hát nem díjaztak. Mert az amerikai politikusok akkor azt gondolták, meg úgy nyilatkoztak, hogy hát egy kutya mégis hogy kaphat ilyen nagy kitüntetést. Egészen addig, amíg a négy lövészt legyőző Chipsnek újabb nagy bátor tetteiről nem értesültek. És képzeljétek el, hogy a kongresszus végül is 3 hónap vita után megtiltotta, hogy az állatok bárminemű katonai rendfokozatot kapjanak. Azért, mert ez a Chips nem csak ezeket a hűstetteket, hanem más hűstetteket is végrehajtott, és bizony arról volt szó, hogy kinevezik hát legalábbis őrmesternek, vagy szakaszvezetőnek. És higgyétek el, hogy ez nem vicc, hiszen Wojtek, a híres lengyel medve például szakaszvezető volt. Tehát vannak ilyen dolgok. Nos, Chipset megfosztották az érdemrendjeitől ezek után, a 3 hónapos vita után, hogy ugye egy állat nem kaphat emberi kitüntetést, de hát Chipset ez nem nagyon érdekelte. Chips ugyanúgy hősi tetteket hajtott végre, és tovább teljesítette a szolgálatát. Majd 1945 végén visszatért eredeti gazdájához, New York államba, és ott élt még hosszú ideig, gazdái nagy örömére. Nos, a mai nap megismerkedtünk Cherrel, a hősi galambbal, aki 194 embert mentett meg, megismerkedtünk Wojtekkel, aki szerette a sört, a cigarettát, és nem mellékesen szakaszvezető volt, hiába volt egy nagy, hatalmas barna medve. És Chipszel is, aki kiérdemelte az érdemrendeket, de megfosztotta tőle az amerikai kongresszus 3 hónapi vita után. Ez a 3 állati hős, amiről egyébként a 3. évezred extra újságjában olvastam, meg az interneten is több helyen, nos, jó bizonyíték arra, hogy nagyon meg kell becsülni állati barátainkat. És kérlek benneteket, hogyha most mellettetek van valami kedves kis kutyus vagy cica, akkor simogassátok meg az én nevemben is, hiszen mi magunk is itt a Ráhel segítséget szervező alapítványnál nagy becsben tartjuk állati barátainkat. És ki tudja, milyen idők jönnek ránk, bizony lehet, hogy eljön az idő, amikor megmentik megint az életünket, ahogy előttünk sokaknak az életét megmentették ezek a nagyszerű barátok. Most a Ráhel Klub lassan a vége felé közeledik. És engedjétek meg, hogy áldást mondjak az állatokra. Tudjátok, hogy mi itt Istenben bízó emberek vagyunk, nagyon sokan a Ráhel segítséget szervező alapítvány körül. Nos, akkor mondom az áldást, de mondhatjuk együtt is. Drága Istenem, köszönöm, hogy vannak állatok a Földön. Köszönöm, hogy én is szerethetem állati barátaimat, és gondoskodhatok róluk. Köszönjük, hogy ők hűségesek és szeretettel vannak felénk.
Köszönjük, hogy segítesz nekünk, hogy minden állatkínzás és állatokkal való rossz dolog ellen fel tudjunk lépni, és hogy megbecsüljük állati barátainkat. Hálásak vagyunk az állatokért. Isten dicsőségére élnek ők is. Köszönjük, Uram, hogy meghallgattál bennünket. Ámen. Ámen. Ahogy az előbb mondtam, simogassátok meg kedvenc kutyátokat, kedvenc cicátokat az én nevemben is, és dicsérjétek meg őket, mert nagyszerű tulajdonságaik vannak. És bizony csodálatos kegyelem, hogy Isten az ő jóságából állati barátokkal látott el bennünket. Ma elbúcsúzunk, de egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!